szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik út

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

S ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

Érdekes az, amikor filmekről, amit látunk, beszélgetünk rádióban, amit meghallunk, de minden esetre most ez történik, a filmekkel foglalkozunk, második alkalommal, mióta szólóban vezetem a Ceglét hangját, mi a kedvenc filmje és miért, 0635 925 925-ös. Rengeteg bennmaradt üzenetünk van, ezekkel kezdjük, de ha jönnek újak, persze ők is sorra kerülnek, és az a tervem, hogy bezárjuk ezt a témát. Kata írja, hogy a francia vidám filmek nagyjából mind Afroditétől Amelin keresztül, mostanában az Isten hozott az Isten háta mögött, és a bazi nagy francia lagzik is. Rita azt írja, hogy Életre valók és Holt költők társasága, no, ezeket mind a kettőt láttam, és én is csak ajánlani tudom őket. Erzsébet azt írja, hogy Csalók a napfény, Nicolette pedig azt, hogy szintén az Éjszaka a földön, amit már többen is írtak nekünk. Kornéltól a Tűzszekerek jött, aztán itt van nekünk Zsóka, aki a Casablancát írta, az is egy olyan klasszikus, amit sajnos én még kihagytam. Tudom, rengeteget kéne filmezni, hogy ezeket mind pótoljuk, de rengeteg más, kulturális dologgal is szeretem tölteni az időmet, mint a koncertek, a színház, a bármilyen előadás vagy stand-up, úgyhogy igen, hát valamikor időt kell szorítani a filmeknek is. Egy nagy kedvencemet írja Szárnyati Géza, aki hát valószínűleg nem egy valós személy, de azt írta, hogy uristenkukacmenny.hu, szerintem egy nagyon jó kis művészeti alkotás, és nagyon jó a humora. Ha még valaki nem látta, azt én is ajánlom, nem hosszú, nem egy igazi film, ez egy rövid film, és azért egy-két olyan színészt, aki hát meglepően híres lett azóta, nem azért, mert nem tehetséges, hanem hogy meglepő az, hogy szerepelt ebben, vonultat föl a film, úgyhogy érdemes megnézni, azt mondom. Csaba azt írja, hogy magyarok közül a Hannibal tanár úr, Amerikából a Benjamin Button különös élete, spanyol amcsi a Birdman, de rengeteg van még Amerikából. Ezeket mindet láttam, és tényleg mind jó, szerintem is. István azt írja, a Mások élete, mű szerző nélkül, Lilia Forever, mert kőkemények. A Mások életét láttam, a másik kettőt nem. Gábor írja, hogy a Halott ember, ami szintén dzsármus, az Éjszaka a földönt is érdemes eredeti hanggal megnézni, a finn jelenet nagyon vicces. Itt valami finn szó lehet leírva, de nem merem kimondani, menná, mi ne menná. Menjünk, hova menjünk, ez van még itt fordításként leírva nekem, hogy a finn szavakat így ejtjük-e, abba persze nem vagyok teljesen biztos. Megyünk is tovább, kedves hallgatók, méghozzá Máriával, Eszményi Palota, igaz történet alapján, reményt ad, hogy a különlegeseknek is van, vagy lehet helye a világban. Hát köszönjük szépen, erről nem tudok semmit. Úgyhogy ha valakinek ismerős, akkor az most bólogat nagyon a rádió előtt, ha nem, akkor megjavaslom megnézésre, vagyis a kedves hallgatónk Mária javasolja. Itt van Robert üzenete, aki azt írta, hogy Felhőatlasz, hogyha valakinek nincs meg, ezt én is nagyon szeretem, a Matrix filmek rendező párosa rendezte a Felhőatlaszt. Azt hiszem, hogy a főszereplő, bár több is van, de Tom Hanks többek között, és nagyon-nagyon érdekes film, nagyon érdekesen viszi az idővonalát, úgyhogy azt én is javaslom. Pollyanna, ezt Jolától kaptuk, és itt van még Krisztina üzenete, aki Gilbert Grape, Nevem Sam, Big Time, Vámpírok bája, Mesh. Ezek így hirtelen a teljesség töredékének igénye nélkül. A Mielőtt trilógia megunhatatlan, ezt pedig Mónikától kaptuk, és azt hiszem, hogy ezen a ponton most megyünk zenélni, aztán folytatjuk az önök kedvenc filmjeivel.

Ádám álmai, szibériai borbély, császárok klubja, ez három film, amit Szilvia javasolt nekünk, és köszönjük szépen. Ha ön is javasolna filmeket, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Ez ugyanis a Ceglid hangja, és az a kérdésünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. Miért, tehát nem mindenki ír, de ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy filmeket küldjenek, ha van olyan, amit nagyon szeretnek, és ajánlanának másoknak. És tulajdonképpen ez már ismerős téma lehet, volt már szó róla, de ma le akarom zárni ezt a filmes kérdést, meglátjuk, hogy mennyi üzenet érkezik. Ezek még a régiek, korábban érkezettek, azokkal megyünk tovább. Paula azt írja, hogy a PSI Love You, fuldokoltam a sírástól, pedig nem sírok soha. Igen, azt nem tudom, hogy én fuldokoltam-e, de biztos, hogy hatással volt rám, emlékszem, nagyon jó kis film. Mécs László azt írja, hogy napfényes Toszkána, bolondok aranya és az egri csillagok. Egyébként ez tök érdekes, máskor is feljött az egri csillagok. Nem tudom, hogy a könyvélmény miatt, hogy aztán megnézte valaki a filmet is, vagy egyáltalán nem is olvasta a könyvet, és csak a filmet nézte meg, ezért tud kedvencé válni, vagy azért, mert magyar, nem is tudom pontosan, minden esetre szerintem is nagyon jó. Crazy Stupid Love, ez Gyöngyi küldte el nekünk, szinte kívülről tudom, vagy a Csable Csacsi, azt is naponta, ilyen-olyan helyzetekben idézem. Volt egyébként hasonló kérdésünk már a műsorunk története során, hogy mi az, amik, milyen szállójék vannak akár filmekből, bárhonnan, amikből idéznek folyamatosan, és igen, akkor is feltűnt a Csable Csacsi. Márta azt írja nekünk, hogy Ang Lee, étel, ital, férfi, nő, bérej cicát. Ezt pontosan nem értem, azt sem, hogy melyik ebből a film, de gondolom a Bérej cicát lehet a film címe. Ebben nem vagyok biztos, ne is menjünk bele jobban. Lilionfi, akárhányszor, bármikor fel is veszem, ha nem tudom megnézni. Az tök jó, hogyha még van ilyen lehetőség, ezt egyébként Gabitól kaptuk, van ilyen lehetőség, hogy felvegye az ember, már gondolom nem videomagnóval veszi föl mostanság az ember, hanem valahogy máshogy, de minden esetre igen, sokan szeretik az ilyen magyar klasszikusokat. Andi azt írja, hogy 12 dühös ember, fekete hattyú, a felolvasó, tűzszekerek, csillagok között, requiem egy álomért. Hát ezt mintha én is írhattam volna akár, bár a 12 dühös embert még nem láttam, rajta van a listámon, meg is tervezem nézni, de a többi az tényleg csodálatos alkotás. Shawshank Redemption magyar címe talán, azt nem írta végül is le Krisztina, hogy szerinte mi, de én pontosan tudom, nem más, mint a Remény rabjai, amit egyébként sokan nem tudják, hogy Stephen King írt, egy novellás kötetben volt benne, és egy csodálatos filmet alkottak belőle az alkotók, illetve Albert üzenetével zárjuk ezt a blokkot, Misery fejvadász. Ezt nem ismerem, megmondom őszintén. Hogyha van olyan film, amit elküldene nekünk, mert ajánlja másoknak, azt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve hamarosan megyünk tovább néhány zene múlva olyan filmekkel, amit a ceglédiek ajánlottak. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: pedig jöjjön, kedves hallgatók, három e-mail. Én mindig szeretem, hogyha e-mailt is küldenek nekünk, mert kicsit jobban ki lehet fejteni a dolgokat, azaz több mindenről tudok beszélni. Már is itt van Zsolt e-mailje. La Belle Verte, a gyönyörű zöld bolygó 1996. Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a modern ember természethez való mindinkább torzuló viszonyát. Az utopisztikus bolygóról érkező felsőbbrendű lény Párizsba érkezve megdöbbenve szembesül az emberek fogyasztói szokásaival, és zöld kampányt indít. Izgalmas téma, nem mondom. Itt van Attila üzenetem. Helmet? Nem. Helmut. Amúgy nincs nagy kedvenc, mert lehetetlen egyet kiválasztani. Még a legjobb 10-zel is bajban lennék. Esetleg a legjobb 25 vagy inkább 50. Néhány, ami eszembe jut hirtelen, nem feltétlen jósági sorrendben. Memento, a gépész, 5. pecsét, az élet szép, Blade Runner 1-2, Arrival, felhőatlasz, tanú, üvegtigris, a vihar kapujában, testőr, volt egyszer egy vadnyugat, Forrest Gump, Amelie, szegény legények, háza sziklák alatt, Liza rókatündér, Bluff, 3 óriás plakát Ebbing határában, biciklitolvajok, országúton, Star Wars, gyűrűk ura, Matrix, Alien 1-2, Terminator 1-2 és 4, ponyvaregény eredet, Sicario, Interstellar 7, Kill Bill, Fargo, nem vénnek való vidék, Amarcord, Good Will Hunting, Száll a kakuk fészkére, Stalker, Madarak, Harcosok klubja, Chihiro, Leon a profi, Harakiri, Közönséges bűnözők, 2001 űrodosszea, A faun labirintusa, Lesz ez még így se, Gran Torino, Fogságban, a nagy Lebowski. Hát köszönjük szépen ezt a kimerítő listát. Minden esetre nagyon sok jó film van benne, többet én is láttam, de innen azt hiszem érdemes válogatni, mert hasonlít az ízlésünk Attilával. És itt van még Anita üzenete, ami szintén e-mailbe jött, ez sem rövid. Nehéz választani, sok van, és mindegyiket másokból szeretem. Talán amit most megemlítenék, az a Lesz ez még így se, Jack Nicholsonnal. Jó sztori, baromi jó párbeszédek, egy mogorva egyedülálló, amúgy mániás depressziós férfi, aki beszól kb. Mindenkinek, még a meleg szomszédnak is, de közben azért segít neki, utálja a kutyákat, de mégis befogad egyet, és rátalál a szerelem is. Szerintem a valóságban is ilyen szarkasztikus, nyers, de egyben jó humorú és szerethető figura lehet az öreg Jack. Kedvenc mondatom a filmből, amikor Helen Hunt kéri, hogy bókoljon neki, és azt mondja, miattad akarok jobb ember lenni, kb. 122-szer láttam. Nagyon szépen köszönjük a véleményt és a hosszú üzeneteket, mindig értékelem, ahogy mondtam, de most vissza az SMS-ekhez, itt van Edith üzenete, bakancslista, a két ember akkor volt ott egymásnak, amikor pont olyanra volt szükségük, a humorban és megríkatásban is tökéletes. Egyébként ezt én is adom, nagyon szeretem azt a filmet, azt írja nekünk Edith, egy másik Edith, hogy Üvegtigris 1-2, illetve Judit, hogy Szexmisszió, szerintem zseniális. Nos, én attól még, erről még nem is hallottam. Távol Afrikától, ezt Margit küldte, illetve nagyon nagy pacsi Karolinának, aki azt írja, hogy gyaloggalop, a fergeteges, fekete humor miatt. Én is imádom, és az összes többi Monty Python filmet is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen köszönjük az üzét, és nézzünk még egyet Istvántól. Az ember, akit UV-nak hívtak, hagyd tegyem helyre ezt az üzenetet, ugyanis ez a könyvnek a címe volt. A film Tom Hanks-el egyébként már az ember, akit Ottónak hívtak címen jött ki, de tényleg nagyon nagy alkotás, párom a könyvet is olvasta, én csak a filmet láttam, de szerintem csodálatos. Kedves hallgatók, a következő órában is filmekkel foglalkozunk, legyenek velünk, mindjárt elfogynak a régi üzenetek, és akkor már áttérünk az újakra, de ez majd csak a zenék és a hírek után történik meg, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idősgondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-ön, és annak is a második órája, amelyben filmekkel foglalkozunk, nem éppen rádiós kategória, de most mégis ez történik. Melyik a kedvenc filmje és miért? Küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, amit nagyon fontos tudni, hogy nem először teszem fel ezt a kérdést, már Barbie-val is beszélgettünk filmes témáról, de mióta egyedül vezetem a műsort, és szóba került a kedvenc film, viszont ma lezárjuk a témát, úgyhogy még egy-két bennmaradt üzenetünk van, és érkeztek újak is, szóval az óra végéig mindenkinek sorra kell kerülni, úgyhogy ha még akarják, most gyorsan elküldhetik a kedvencüket. László annyit írt nekünk, hogy idő van. Na most gondolom, hogy ez egy filmnek a címe, ezért küldte el nekünk, de van még egy idős, méghozzá Évától. Megáll az idő. Rémlik, hogy ezt a filmet én akartam megnézni, de végül talán nem néztem meg, de biztosan megfogom egyszer. Étel, ital, férfi, nő. Ezt szintén Lászlótól kaptuk, és most nézem, a szám egyezik, tehát ugyanattól a Lászlótól, mint aki az idő vant is elküldte. Nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki többet is ajánl. Aztán bakancslista, életre valók, avatár, ezeket Anna küldte el nekünk, egészen különbözőek, de igazából hibátlanok, szóval az avatárt mindenképp érdemes szerintem legalább egyszer látni. Azt, hogy a második, harmadik résznek van-e létjogosultsága, abban nem vagyok még teljesen biztos, majd talán mikor befejezik az összes részt, akkor tudom ezt elmondani, de az első rész az tényleg korszakalkotó volt, már csak a látvány miatt is. Indul a Bakterház Mihályfi Sándortól, mindig felvidít, ezt egyébként Katalin küldte, és ezzel én is így vagyok, bármikor, ugye egy óra nagyjából a film, bármikor szinte meg lehet nézni, az embernek van egy kicsi szabad ideje, és tényleg földobja az embert nagyon nagy alakításokkal is, és egy csodálatos sztorival szerintem, és hogy mennyire magyar, az is nagyon jó. iMovie, ezt a Róza írta nekünk, óriási film, nem is hallottam róla, ettől persze még lehet nagyon jó. Minden esetre köszönjük. Gerhard küldi nekünk azt, hogy az ötödik elem, ja meg a Bluff, annyira szórakoztató mindkettő. Hát szerintem is nagyon két érdekes világ. A Bluff az teljesen valós világ, az ötödik elem nem annyira, de tényleg szórakoztató filmekről van szó. A Bluffot és egyébként most hirtelen akartam mondani, a rendező nevét, aki Madonnának is a férje volt egy darabig, Guy Ritchie filmje, és egyébként is Guy Ritchie filmjeit nagyon tudom szeretni. Annyi jó filmet hallunk, jegyzetelek közben, innen fogok böngészni, úgyhogy ezt Évától kaptuk, és reméljük, hogy igen, ilyenben is segíthetjük a kedves hallgatókat, hogy tudunk tippeket adni, vagy tudnak a mi kedves hallgatóink tippeket adni. A Holiday megy nagyjából kívülről, ezt Zsuzsannától kaptuk meg, nekem most hirtelen nincs is meg Holiday, de biztos, hogy ismerős a cím, de rá fogok keresni a zenék alatt, mert hogy most azok jönnek, utána pedig folytatjuk a filmes témánkat itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

Filmes témánk van ma, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Cegléd hangja, és válaszolhatnak nekem a 0635 925 925-ös SMS számra, bár még sok üzenetünk van, de már csak két blokk ezen kívül, úgyhogy aki még tényleg szeretné, az gyorsan küldje el, hogy biztosan beleférjen, ugyanis a mai napon már zárjuk ezt a témát. Azt írta nekünk Mária, hogy Tomi 1975 a zene plusz a mondani való miatt. Nem ismerem sajnos, de lehet, hogy ezen változtatok majd. Csaba azt írja, hogy I, mint Ikarus, zseniális és korszakalkotó, korszaktól függetlenül. Azt írja nekünk Attila, hogy Amelie csodálatos élete, mert a képi világa, a narrációja, a színészi alakítások egyediek és mesteriek. Nagyon szépen köszönjük, Józseftől az jött, hogy Richard Attenborough, Gandhi, hatalmas, megrendítő alkotás, Ritától pedig a Pi élete és a Gladiátor. Mind a kettőt szeretem, a Gladiátor második részét még nem volt erőm megnézni, valamiért úgy érzem, hogy az már nem lesz olyan, mint az első. A Pi élete viszont az egy valami csodálatos alkotás szerintem, nagyon eltér az átlagostól. Virág Zsófia küldi nekünk a Tanú és a Macskafogó címeket, ezek üzenbiztosan mennek kívülről, a filmsorozatok közül pedig a Csengetett Milord. Igen, mindet ismerem és láttam is, a Tanú csodálatos, egyszerűen annyira jó korképet ad arról a korról, amiben játszódik. A Macskafogó az egy generációkon átívelő csodálatos alkotás szerintem, és még jól is néz ki. Rengeteg olyan szállóigével, amit tényleg napról napra használnak az emberek. Szerintem nagyon jó. És a Csengetett Milord is. Én talán nem néztem végig, meg nem tudom fejből, de nagyon sok részt láttam belőle, és tényleg remek és szerethető sorozat. Éva azt írta nekünk, hogy az ötödik pecsét, a Pulp Fiction, vagyis a Ponyvaregény, és a tizedes meg a többiek. Egyébként volt egy olyan adásunk, amikor polgárpukkasztó dolgokat vártunk, és valaki, emlékszem, azt írta, hogy a Ponyvaregény túlértékelt, össze-vissza vágta a jeleneteket Tarantino, és csak ezért érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi mikor játszódik, de ilyet bárki megcsinál nagyon egyszerűen. Mondta ezt a kedves hallgató, nem tudom, hogy polgárpukkasztási céllal, vagy pedig tényleg így gondolja, minden esetre ebből kultuszfilm lett valahogyan, ahogy a tizedes meg a többiekből is egyébként, úgyhogy teljesen érthető. Itt van nekünk Brigi üzenete, Hősök, spanyol film, remek rendezés. Hát köszönjük szépen, nem rémlik nekem ez a Hősök. A sorozat van meg, azt nagyon szerettem egy időben, aztán kicsit ellaposodott a harmadik, negyedik évad környékén. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy Eldorado, 7 év Tibetben, Forrest Gump és Bluff. Az Eldorádon kívül mindent láttam, és szeretem is, biztos, hogy az is nagyon jó. Amelie csodálatos élete jött megint Kingától, és a Szólítsa neveden című film. Az Amelie-t most már tényleg meg kell néznem. Annyian írják, és amúgy is mindig úgy voltam vele, hogy nagyon népszerű alkotás, most már tényleg szorítok rá időt valamikor. Balázs azt írta, hogy Drive, Gast, Gran Torino, a Csempész és az Argo 1-2, ja nem, még az Üvegtigris is hozzá tartozik. Ezeket adom. Na, ennek nagyon örülök, Judit azt írta, hogy a Magyar Vándor és Brian élete, ugye a Brian élete szintén, mint a Gyaloggalop, egy Monty Python alkotás, és még ott van az Erik a Viking, biztos, hogy több is van, de most hirtelen ezek jutnak eszembe, és a Magyar Vándornak örülök annyira, mert az tényleg olyan film, ami bármikor előkapós, nagyon vicces szerintem, és én évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk 3-4 évente előveszem, és megnézem újra, mert ahogy a történelmünkön végigvonulnak a vezéreink, hát azt szerintem elképesztő vicces, és nagyon-nagyon magyar. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Cegléd hangja, néhány zene múlva jövünk. Cegléd Rádió. Sok magyar.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.

0: feleségedet. Ez nem valamilyen személyeskedő üzenet, hanem Veronika üzenete, aki a kedvenc filmjeként küldte el ezt nekünk. A Ceglét hangja mai kérdése ugyanis, hogy melyik a kedvenc filmje és miért, és jelzem, hogy be fogjuk fejezni ezt a témát ebben a blogban, és még a következőben ennyi időnk van, úgyhogy mindenki küldje még el nagyon gyorsan, hogyha el szeretné, hogy biztos, hogy bekerülhessem. Egyébként Emese az életre valókat küldte, az Anyabulit Sándortól kaptuk, és Attilától pedig az Üvegtigris című filmet, csak az első részt küldte el nekünk, egyébként szerintem is az a legjobb. Szinbád, ezt Mártától kaptuk, Ildikó pedig többet is írt, azt írja nekünk, hogy Távol Afrikától Sörgyári Kapricsó, Szerelem a kolera idején, Császárok klubja, Benjamin Button különös élete, Indokína, Életre valók, stb. Hogy miért? Csak! Végül is ez is egy indoklás, és nagyon sok remek filmet kaptunk tőle üzenetben, úgyhogy köszönjük szépen. Esztertől az Egy makulátlan elme örökragyogását kaptuk. Mária azt írja, hogy rengeteg van, sokszor láttam őket, de az Andrei Rubliov harangöntős jeleneténél mindig elered a könnyen. De melyik filmnél? Az lemaradt sajnos, Éva. Hogyha még van időd és hallgatsz minket, akkor elküldhetnéd esetleg, hogy melyik filmről van szó. Tamás azt írja, hogy Szabó István rendezésében Szabó Magda regénye, az Ajtó. Egyébként nekem ott van a polcomon ez a regény, de még nem olvastam el, úgyhogy valamikor tervezem. A Szabó Magdákat én nagyon szeretem. A hal neve Vanda, azt hiszem, hogy ez egy Woody Allen film, Ildikótól kaptuk, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nebraska, ez már Eszter üzenete, Amelie csodálatos élete, A nap vége. Nagyon köszönjük ezeket is. Itt van nekünk Zoltán üzenete, a szakasz, a zenéje sokszor még a fülemben cseng, meg az összes Monty Python film. Ezekről már beszéltünk korábban, úgyhogy most bele sem megyünk jobban. Bertolucci, Oltalmazó ég, ezt Magditól kaptuk, illetve Jirzsi Mencel, Pacsirták Cérnaszálon, ez pedig István üzenete. Andrea azt küldi, hogy Che Guevara, A motoros naplója, apukám kedvenc filmje, tőle hallottam róla, és nekem is a kedvenceim közé került. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Csillától megkaptuk a Csini babát, ami szerintem tényleg kultfilm, a filmezési technikája, a benne lévő dalok és a szereplők, meg a sztori maga, tényleg egy klasszikussá vált magyar alkotás. Anna Mari azt írja, hogy Csokoládé, Amelie csodálatos élete és a 7 év Tibetben neki a top 3. Hédi pedig az életre valókat, mert sosem adják fel, küldte nekünk, illetve a Ragyog című filmet Évától kaptuk meg. Megyünk tovább, még mindig van üzenetünk, a Remény rabjai, mert lélek emelő, ez egyébként Zsuzsi üzenete, és újra itt van a Szigorúan ellenőrzött vonatok, most József küldte el nekünk, de emellé még írja az Én kis falumat. Jó, most hirtelen a Mi kis falunk ugrott be, mondom, az nem is film, hanem sorozat, de ez egy másik film, mert az Én kis falum, az tényleg film. Angyalok városa, a Szívhídjai, Fedezd fel Forestert, a Gyertyák csonkig égnek, és van még jó pár. Ez az a műsor, ahol még a jó párat is le lehet nekünk írni egészen nyugodtan, de ezeket is nagyon köszönjük. És végül zárjuk Edével ezt a blokkot. Whiplash, Isten városa, humorban pedig az égető bizonyíték. Ezek sajnos nekem nincsenek meg, újabb felírásra kerülő alkotások, hogy legyen mit nézni, amikor majd elakadok és hirtelen nem jut eszembe semmi, a kedves hallgatókra fogok támaszkodni. Még egy blokkra visszajövünk, aki szeretne maradjon velünk, és aki még szeretné, gyorsan elküldheti az utolsó üzenetet 0635 92 95 5-ös. Mi a kedvenc filmje, és miért?
1: FM 92 5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: mindig turisták.
1: Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez volt a Ceglét Hangja mai kérdése. Rengeteg üzenetet kaptunk, és még több filmet hallhattunk, mert sokan többet is írtak, de ez az a pont, kedves hallgatók, amikor azt mondom, hogy már ne küldjenek újabbat, mert úgy nézem, hogy megleszünk a műsor végéig, annyi üzenetünk van, és még én is szerettem volna ajánlani, aki szereti az animációs filmeket. Ugye pár évvel ezelőtt, a második rész sem új annyira, de pár évvel ezelőtt jelent meg az Agymanók című animációs film, amely tulajdonképpen az emberi elme működését próbálja feldolgozni olyan szinten, hogy az egy gyerek számára is tökéletesen érthető, és egy felnőtt is egy csomó érdekességet találhat benne, és mi nemrég megnéztük ennek a második részét, amelyben már a tinédzser kor nehézségeiről és gondolatairól és félelmeiről szól. A második rész szerintem nagyon jó, ugyanígy, ahogy az elsőnél tulajdonképpen a gyerekek is nagyon tudják élvezni, és felnőttek számára is izgalmas tud lenni, hogy mi is zajlik egy tinédzser fejében, és szerintem még lesz folytatása, de hogyha valaki szereti az animációs és vicces kategóriát, akkor ezt mindenképpen ajánlom, tehát Agymanók 1-2. Megyünk tovább az önök üzeneteivel, méghozzá Csordás Hedvig írta nekünk: Bacsó Péter, a tanú mindig aktuális, ez is nagyon igaz. Lucától azt kaptuk, hogy talán a Gran Torinót senki nem mondta még, de egyébként mondták már, viszont én is adom, hogy az nagyon jó film. Napsütötte Toszkána, ezt Ildikótól kaptuk, mindig jókedvre hangol. Ritától Song of the Sea and the Tale of the Prince Kaguya, csodálatos, magas szintű animáció és mély mondani való. Erről hallottam, Toriyama? Talán nem vagyok benne biztos, de igen, ő nagyon jó animációs filmeket csinál. A Felhőatlasz mindig új mondani valót fedezek fel benne, minél többet nézem. Ezt Jánostól kaptuk, és a Felhőatlaszról már beszélgettünk egy kicsit. István pedig azt írja nekünk, hogy Sátán Tangó, hogy miért? Ezért S-A-T-A-N-T-A-N-G-O. Mert vontatott? Arra próbálsz célozni? Nem tudom, ugye ez több mint 7 órás, lehet, hogy több mint 8 órás film. Azt nehezen képzelem el, hogy valakinek ez lenne a kedvence, beülök lazítani egy kicsit a tévé elé, és egy 8 órás filmet lepörget mondjuk évente kétszer, de ki tudja, miért is nem. Én még nem láttam, a párom most éppen küzd a regénnyel, úgy értem, hogy küzd, hogy elkezdte olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ez biztos. Minden esetre érdekes, hogy ezt is megkaptuk, és köszönjük szépen. Gyöngyitől azt kaptuk, hogy a pápa szolgálati útra ment, ami gondolom nem egy helyzetjelentés, hanem egy újabb filmcím, nekem sajnos ez nincs meg. Aztán Luc Besson Nagy Kékség, ezt Dórától kaptuk, itt van Kokó üzenete, aki nekem az Ádám Almái, szerintem a világ legjobb, legízlésesebb művészfilme a világ legjobb drámai humorával. Na, ezt is jegyzem. Zsolt azt írta, hogy ma éppen az Idétlen időkig, de lehet, hogy holnap is, meg azután is, aztán megint. Na, hogyha valaki látta az Idétlen időkig című filmet, akkor pontosan tudja, hogy miért, ezt írta Zsolt, és szerintem is tényleg nagyon jó. Van még egy életre valónk Andreától, aztán Zoltán elküldte a Brian életét, az ébredéseket, a repülvelemet és a 200 éves embert, van még, de most nem írom le. Azért ezt is köszönjük, a Passió Mel Gibsontól Albert küldte nekünk. Tulajdonképpen még nem került szóba, de tényleg nagyon megrendítő film. Szerintem egyszer azt is mindenkinek látni kell, bármennyire brutális is néhol. És végül az utolsó üzenetünk egy nagyon sokat írt film Tibortól, az Üvegtigris. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet és a még több filmet, amit ajánlottak nekünk, illetve nekem. Szerintem remek kis adás volt, a filmes témát ezzel zárjuk, holnap egy egészen új témával jelentkezik majd a Ceglét Hangja. Tartsanak velünk akkor is, és addig is. További jó rádiózást, viszhall!
2: Következzen egy

0: Mindenkinek duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, este hatig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a Jó reggelt Szeglét című műsor. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel majd nekünk. Maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, megkezdték az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárását, borult, szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Segíti az Európai Bizottsága a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Beteg Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
2: Az időjárásról.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6-15 fok közé hűl le a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt a 92-től a jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk dalokkal, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, mindenképpen érdemes velem tartani. Egyébként nem mellesleg május 12-e kedd van, ezzel a nappal is majd foglalkozunk később, maradjanak velem. Eva Max felvételével folytatjuk azonnal.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a Jó reggelt Ceglédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, megkezdték az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárását, borult, szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Segíti az Európai Bizottsága a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Beteg Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
1: Az időjárásról.
2: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az észak-dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6-15 fok közé hűl le a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál lesz Süveges András, remélem velem tartanak, folytatjuk azonnal a Ceglédie kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig visszatérek és programokat is ajánlok, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak!
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Most folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szélmérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséklet lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Szeglét!

0: Megmutatom, kedves hallgatók, melyik slágerre startol a következő felvonás. Ezt a közös ismerést játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37.
5: Jól, csak a szívével lát az ember.
6: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
7: Mit tudsz te az irodalomról?
6: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
6: Na ne!
4: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70 466 3034.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják.
3: Az időjárásról.
9: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Folytatjuk dalokkal, slágerekkel, hamarosan pedig lapszemlézünk.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus a lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenézni a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement órának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak. Milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomás okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelent még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik.

0: Ezzel mérhető, hiszen mi számít sikernek, 100 000-es megtekintés, 1 000 000 like, egy teltházas aréna, nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a Bors online.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.

0: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. 3 héttel ezelőtt döntött úgy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hogy pihenőre mennek, azaz egy időre visszavonulnak a képernyőről. A TV2 női híradósa azóta az ideje nagy részét a Balatonparti otthonában tölti, ám hiába van vakáción, ugyanannyi dolgozik, mintha nem pihenne. Házat újít és szépít, családi programokat szervez és egy új sportkihívásra is készül. Annak azonban nagyon örül, hogy hosszú évek óta először újra rengeteg időt tölthet együtt a szeretteivel. Utoljára nagyjából az elmúlt 2 évben voltam olyan elfoglalt, mint a most eltelt 2 hétben, csak teljesen másképp kezdte a lapnak Marsi Anikó, aki amióta április 17-én a műsorvezető társával Gönczi Gáborral bejelentette, hogy egy időre hátat fordít a képernyőnek és pihenni megy, a nyilvánosság elől is visszavonult, a közösségi oldalain sem jelentkezett. A Blik megkeresésére azonban elárult, a nagy munkában van, ahelyett ugyanis, hogy egy tengerparton pihenne, a balatoni otthonukat csinosítják a férjével, Gyarmati Gáborral. Tény, hogy a klasszikus láblógatós, parton heverészős nyaralásokat sosem erőltettem, mert az nem én vagyok. Volt is már rám panasz a férjemtől, hogy én szívem szerint még este 10-kor is falat vakolnék, amely szenvedélyem attól, hogy több időm van rá, nem csitult, hanem erősödött. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a 2 kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mintha profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt a favágástól kezdve a szigetelésen át, a függöny felvarásig minden apró elemét árult el a Bliknek Marsi Anikó, akinek az is hatalmas boldogság, hogy a szeretteivel is minőségi időt töltett, például a Dublinban egyetemre járó nagyobbik fiával. Május elején megérkezett Írországból a nagyfiam, marad is egy hónapig, aztán megy vissza. Elképesztően büszke vagyok rá, mert elnyerte másodéves elméleti fizikus hallgatóként a Trinity Egyetem létező legnagyobb ösztöndíját, meg nagyjából amúgy minden matematika és fizika versenyt, ami szembe jött vele, plusz jövőre már tanársegéd lesz az egyetemen is, megpályázott egy 3 hónapos nyári kutató munkát, oda is beválasztották. Szóval dagad a keblem a büszkeségtől rendesen, nyilván az édesapjáé is, mondta Vilmosról a műsorvezető, akinek másik fia Vince is ad okot a büszkeségre bőven, igaz, ő inkább a sportokban és a nyelvekben jeleskedik. Vízilabdázik, boxol és úgy váltogatja a magyart, az angolt, a spanyol, mintha így született volna, és ugye van egy kis nagy lányom is. Az októberben elhunyt nővérem egyetlen gyermeke. Ő is tanul, a minap magával is vitte Vilmosomat a Gödöllői Egyetemre, egyszer ugyanis környezetvédelmi mérnöknek készül, áradozott Marsi Anikó, aki imádja a családi élet minden pillanatát, hiszen valóban tartalmas időt tud eltölteni azokkal, akik a legfontosabbak az életében. Az elmúlt 10 évben nem tudtam a gyerekekkel ennyi időt tölteni együtt, sajnos. Most igyekszem bepótolni mindazt, ami kimaradt. Anyukám is velünk van, és talán nem kell ecsetelnem, hogy reggeltől estig süt főz. Erről leveszélni sem tudom, de nem is akarom, csak szeretettel veszem tudomásul, hogy örülhetünk egymásnak, mint tette hozzá meghatottan a TV2 sztárja, aki emellett a sportot sem hanyagolja, hiszen az utóbbi években a futás fontos mozgásformává lett az életében. Ráadásul kiderült, hogy a kitartása másokat is inspirál, plusz egy egészen érdekes kihívás előtt áll, amelyhez társakat keres. Rám talált egy sportegyesület, mindezt a legjobbkor, a legtökéletesebb témával, nevezetesen, hogy szervezzünk be 15-40 pluszos, főleg irodai munkát végző nőt, akik mindig találnak kifogást a mozgásmentességre. A cél az, hogy az októberi spármaratonon lefussanak velem 10 kilométert, mesélte Marsi Anikó, aki az új futóklub miatt a balatoni pihenését is megszakítja. Szombaton reggel ugyanis a Norma fánál elindul az első csajos futás. Ezzel is foglalkozik természetesen még ennél is részletesebben a blik.hu felület.
1: Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd! Yeah!

0: a 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, a reklámok után folytatjuk a friss infokkal, utána visszatérek a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, úgyhogy maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják.
2: Az időjárásról.
7: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellük vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpokalján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Jó reggelt!

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal a Black Eyed Peas felvételét játszom itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
8: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
9: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Álin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diversifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Felvette kilétét a vidéki prókátor közösségi oldal működtetője, az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert bízik a közélet normalizálódásában.
10: Az időjárásról.
11: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
10: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek. A jó reggel Ceglédet azonnal folytatjuk a kedvencekkel, az önök kedvenceivel, a ceglédiek kedvenceivel, és természetesen nem csak zenék szólnak, hanem például mindjárt információk, azaz elárulom, mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Továbbra is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosodhat, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts majd kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes megváltoztatni. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor kénytelen leszel valamihez olyan alternatív módon közelíteni, amit eddig talán még szinte eretnekségnek tartottál. Vedd könnyedén, változik a világ, változ vele te is. Rák, ma jó eséllyel kerülsz vita közeli helyzetbe, amely legvalószínűbben valamilyen munkával vagy munkahelyek kapcsolatos kérdésben jön elő. Nem kell azonban harcolnod az igazadért, lehet, hogy úgy is eléred a célodat, ha inkább csendben maradsz és hagyod, tegyen belátása szerint a másik fél. Jó eséllyel az öletbe fog hullani az igazság. Oroszlán, ma rátörhet a szorongás a koroddal és esetleg a külső megjelenéseddel kapcsolatosan, és azon kezdhetsz aggódni, hogy akire szeretnél jó benyomást tenni, talán nem tart téged elég szépnek. Emiatt felesleges aggódnod, de ugyanis mindig adtál a külsődre, aminek meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel, és akár néhány szóval. Használd ezt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaéljenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre halasztani? Érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas,

0: úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz. Így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére is. Van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kissé túlhajszoltani az, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alább egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban megy, mert részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabadna figyelmen kívül hagynod. Hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned. Megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.

0: a 92-tön a Cegléd Rádióban, most folytatjuk a Jó reggel Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diversifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Felvette kilétét a Vidéki Prókátor közösségi oldal működtetője, az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert bízik a közélet normalizálódásában.
2: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt kisebb, nagyobb megszakításokkal, most reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpokalján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Után azonnal a Dua Lipa énekel, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult, esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Először Görög Márta igazságügyi, Kátai Németh Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter jelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszter tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszter jelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. A GBH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolás mentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között.
3: Az időjárásról.
9: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult forma világgal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-től, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
6: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Szokás szerint most is Bálint Bóta Júlia a vendégem itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz.
7: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit, mint minden héten.
6: Ugye nemrégiben is többször beszélgettünk már arról, hogy mennyire fontos az, hogy a fiatal korosztályt már megfogni arra, hogy szabályosan közlekedjenek. Erről szóltak különféle

0: Csak 990 forint. Úgy ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden

0: Hát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemencenyítás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Ceglédváros Önkormányzata.
1: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, alapszemlét a blik.hu felülettel. Szabó Győző a Nagyfiúk című műsor vendégeként őszintén mesélt az élete fontos állomásairól, a családi életéről, illetve arról, hogyan alakult a karrierje az évek során. Tiszteli a szakmáját, a kiváló kollégáit, mint mondja, egy táskával érkezett a fővárosba, és magának köszönheti mindazt, amit elért. A színész Nyírbátorban nevelkedett, és 14 éves volt, amikor elhagyta a szülőhelyét, a családját, és képzőművészetet kezdett el tanulni. A mai napig szeret és tud rajzolni, a fantáziája rendkívül élénk, legyen szó az álmokról, vagy a megvalósítandó tervekről. Mindig vannak újabb és újabb elképzelései, most éppen egy kávézó megvalósításán töri a fejét. Örül, hogy foglalkoztatott színész, és ma is érzelmesen gondol arra, hogy olyan nagy művészekkel játszhatott együtt, mint például Haumann Péter. Mivel pörög a munkájában is mindent azonnal akar az életben, ezért kevesebb időt tud a családjával tölteni. Bevallása szerint a felesége Rezes Judit viszi a családi ügyeket, vele kevesebb időt tudnak tölteni a gyerekek az elfoglaltságai miatt. Három gyereke van, a nagylánya Bori levált a családról, ami érzékenyen érinti, és ma is nehezen beszél róla. Misi fia 16 éves, Gazsi 6, és nehezen tudja elképzelni, hogy a gyerekek egyszer majd nem velük élnek, mondta Peller Marian Nagyfiúk című podcastjében. Szó esik a Rezes Judittal való házasságáról is. Több mint két évtized alkotnak egy párt, illetve arról, hogy a színésznő miként viszonyul a férje szabadságvágyához és életmódjához. Szabó Győző szerint a felesége nem próbálja meg lelassítani őt, hanem elfogadja, hogy a színész a saját szabályai szerint él, írja egyébként ezt a Nőklapja Café. Teljesen szabadon tudom élni az életemet. Bármi, amit úgy érzek, hogy korlátoz, vagy bármi, ami leszabályoz, azonnal befeszít, fogalmazott. Hozzátéve, Rezes Judit az évek során felismerte, hogy nem érdemes megváltoztatni őt, ami nem makacságból fakad, hanem abból, hogy a színész ragaszkodik a saját elképzeléseihez. Beutazta a világot, feszegette a határait, mint meséli, mindig olyan helyekre ment, ami inkább tiltott volt. Az aktív sportolás és a könyvolvasás tudja kikapcsolni a hétköznapokból. A színész érzékeny emberként mélyen megérintik az élet történései. Simán el tudom sírni magam egy filmen, vagy amit látok magam körül, és nagyon meg is lehet bántani, vallotta be. Hozzátéve, a fájdalmat sokáig magában hordozza. A beszélgetés során azt is elárulta, hogy legutóbb akkor sírt, amikor megbántotta a fiát. Tudok bocsánatot kérni, és jól is vette. Ő is sírt, amikor bocsánatot kértem, mesélte, ezzel is érzékeltetve, hogy bár kemény külsővel bír, érzelmes ember. Szabó Győzővel is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus a lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenéznie a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement órának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak, milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelenti még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában, és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett szeméről beszéljünk. Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át. A zene azonban egyáltalán nem olyan exakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs vagy bármi nagyon jól definiálja. A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek, 100 000-es megtekintés, 1 millió like, egy teltházas aréna, nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, családja és barátai mellett állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól, készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpokalján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal ezt a közös ismerőst játszom. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
8: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Tavaszi zöldségleves, A menü lencsefőzelék rúdvagdaltal, B menü pásztortarhonya savanyúsággal, extra menü békönnel sajttal töltött sertésszelet jázmin rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat. Folytatódik a borult, esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígérte az igazságügy miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézmények bevetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárca vezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek.
2: Az időjárásról.
9: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy akkor én ott ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan, maradjanak velem.
0: FM 92.5. Szeglét.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsem áruházban. Több

0: Startoptikában személyesen vagy telefonon az 53 369 819-es számon. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a start. Startoptika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Goldigeri vagyok, a repelő kutya.
0: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellük vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörökön,

0: futókörök, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Cegléd Rádió.

Generation of the Groove. Generation of...

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosodhat, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts ma egy kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes megváltoztatni. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor kénytelen leszel valamihez olyan alternatív módon közelíteni, amit eddig talán még szinte eretnekségnek tartottál. Vedd könnyedén, változik a világ, változz vele te is. Rák, ma jó eséllyel kerülsz vita közeli helyzetbe, amely legvalószínűbben valamilyen munkával vagy munkahelyek kapcsolatos kérdésben jön elő. Nem kell azonban harcolnod az igazadért, lehet, hogy úgyis eléred a célodat, ha inkább csendben maradsz és hagyod, tegyen belátása szerint a másik fél. Jó eséllyel az öletbe fog hullani az igazság. Oroszlán, ma rátörhet a szorongás a koroddal és esetleg a külső megjelenéseddel kapcsolatosan, és azon kezdhetsz aggódni, hogy akire szeretnél jó benyomást tenni, talán nem tart téged elég szépnek. Emiatt felesleges aggódnod, de ugyanis mindig adtál a külsődre, aminek meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel és akár néhány szóval. Használd ezt az erőt. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaéljenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre halasztani? Érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas, ma úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz. Így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére is. Van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kissé túlhajszoltani az, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alább egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban, melyben részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabadna figyelmen kívül hagynod, hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned, megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz, akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséklet lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Ceglét Rádió, frissen és egykori kedvencek, változatosan.

0: reggel, kedves hallgatók! A délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal ezt a közös ismerést játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Hamarosan feláll a Tisza kormány, kezdődik a szúnyoggyérítés, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampány tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. A várományosa. új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Úgy fogalmazott, újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes.
2: Az időjárásról.
8: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió.
3: Közlekedési információink a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig a lapszemlével, fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
1: A műsorszám 10.

0: Ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Ceglédváros Önkormányzata.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Korda György és Balázs Klári neve már egybefort, akár csak a művészpár élete. A legendás éneke szerint a titkuk abban rejlik, hogy mindig ott voltak a másik számára, soha nem engedték el egymás kezét. Korda György három dologért rajong. Kedvesért, a zenéért és magáért, az életért. Az elmúlás gondolata azonban már elkezdte foglalkoztatni. A sztárpár neve már, ahogy mondtam, teljesen egybefort. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút az egyik magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről és az örök szerelem titkáról. Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat, kérdezte a Bors újságírója. Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után már az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségéről van szó. 2012 és 14 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett, együtt erősek vagyunk. Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren, aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy és nagyon meghatódtál, mondja az újságíró erre a reakció. Most is arra kérlek, hogy csípje meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta a Balázs Fecónak a következőt. Ki mondja meg, dalaimból mennyi marad? Ez nem csak a dalokról, hanem magáról, az emberről is szól. Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utánam. Bégen már ott vagyunk, akár csak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezetnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem. Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani? Kérdezte a Bors újságírója, mert azt mondta az énekes, nem tudom, nem akarok közhelyeket idézve válaszolni, talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. A legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot, borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet. Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el. Többet jelent ez számodra, mintha egy gyermek által maradna utánad valami? Kérdezte az újságíró. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, mondta Korda György. Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nekem nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat én napig nem láttam, már idegbaj is voltam. És itt közel nem ez van. Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott. Gyurikám, Gyurikám. De nem tudok erről többet beszélni. Azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége. Itt maradni a szülők után, és továbbvinni a nevüket, az emléküket, vagy továbbvinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet. Hogy mit mondott még Korda György, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu felülettel. 22 millió forintot lophattak el Herceg Zoltántól, aki most először beszélt a nyilvánosság előtt a megdöbbentő esetről. Mint ismert, a diva tervezőt 2022. októberében tartóztatták le kábítószer birtoklás miatt, ez követően pedig közel fél évet töltött előzetes letartóztatásban. A rácsok mögött töltött időszak alatt nem csak a magánnyal és a bizonytalansággal kellett szembenéznie, hanem egy sokkoló felismeréssel is. Az otthonából több millió forint tűnt el, amely egy lakás, valamint egy autó értékesítéséből származott. Herceg Zoltán Lukács Miki Versek Vidáma című podcastjében mesélt a történtekről, ahol a műsorvezető hozta szóba a kényes témát, miszerint a rendőrségi jászkutatás követően az összegnek nyoma veszett. Otthon tartottam a pénzt a ruhák mögött, ahol el szokták tenni az öreg emberek, de volt eldugva, egyszerre ott tartottam, jelentette ki Herceg Zoltán, akinek a története kapcsán a műsorvezetőben szinte magától adódott a kérdés, vajon felmerült-e benne, hogy az eltűnt pénzhez közel lehetett párjának, Mariannak. Hiszen, mint korábban nyilvánosra került, a nő sértettségében jelentős károkat okozott a divattervező lakásában és ruháiban, miután tudomást szerzett a félrelépésekről. Természetesen egy ilyen krízis helyzetben minden megfordul az ember agyában. Ebben ez volt a legborzalmasabb, hogy hova tűnt, kinél lehet. Azt elképzelni, hogy a hatóság emberei nyúlnak hozzá úgy, hogy nincs jegyzőkönyvezve, nonsense, abszurd, de az is, hogy a csajod lopja el. Nem készült kamerafelvétel, én legalábbis nem láttam, sóhajtott Herceg Zoltán, aki feljelentést is tett az ügyben, jelezve a hatóságoknak, hogy a házkutatást követően jelentős összeg tűnt el az otthonából. Amikor kijöttem a fél éves fegyház után, az első dolgom az volt, hogy jelezzem ezt a szituációt. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mert fogalmam sincs, addig van-e bűncselekmény, ameddig nincs bizonyítva, töprengett Herceg Zoltán, aki elmondása szerint kétséget kizáróan tudná igazolni, hogy a 22 millió forint valóban az otthonában volt, hiszen minden részlet pontosan dokumentálásra került. Volt egy friss adásvételi szerződésem a Merciről is, az 12.500 euróért, 4,5 millió forintról beszélünk körülbelül, adtam el, még az is le volt írva, hogy 500 euró címletekben volt a Merci ára. Még kérdezte is a németvevő, hogy nem gáz-e, ha 500 euró címletekben van, mire mondtam, hogy nem gáz, csak frankó legyen. A lakást pedig úgy adtam el, hogy egy export-import céggel foglalkozó ember vette meg, aki megkérdezte, baj lenne, ha felét forintban adná, a felét euróban, mert neki a bevétele így vannak, neki így lenne jó. A forintot átutalta, az eurót pedig ideadta nekem készpénzben. Olyan gondos volt az ember, mert nyilván, akinek ilyen cége van, az egy komoly ember, hogy tételesen le volt írva hány darab bankjegy. Tökéletesen tudtam volna bizonyítani, ha bárki megkérdezi, bértatlankodott Herceg Zoltán. A divattervező azt is sérelmezi, hogy mind a mai napig semmilyen érdemi információval nem rendelkezik az ügy kivizsgálásának részleteiről. A központi nyomozó főügyészségen tettünk feljelentést, hogy eltűnt a pénz. Nem tudom, hol tart a nyomozás, mert én 2023 áprilisa óta, amióta, vagyis pontosan 3 éve, megtettük a feljelentést. Erről a nyomozásról semmit nem tudok, de az ügyvédem sem. Biztos nyomoznak még, csak én nem tudok róla, mondta a divattervező. Hogy miről van szó pontosan, vagy hol tart valójában ez a sztori, hát ez is talán kiderül a blik.hu oldalról. Herceg Zoltánnal és az ő történetével is foglalkozik tehát a portál.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
9: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szélmérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra szá. Ezt a kiváló slágert játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampány tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, továbbfejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik.
2: Az időjárásról.
7: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerepbe. Persze jönnek majd a fontos, hasznos infók, programajánló, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió. FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.

0: tartalomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyírosz.
3: Pont egy gyírosz?
2: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
0: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
0: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630-667-6622. Még egyszer mondom. 0630-667-6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Akkor Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd-város önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
7: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
8: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpokalján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órája.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan érkezik Martin Garrix és a Told You So című közös ismerős, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
6: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos, de szeles idő lesz. Hamarosan feláll a Tisza kormány. Holnap kezdődik az idei Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, hogy a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az az ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, hogy minden jó elemet megtartanak, továbbfejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, hogy az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be ezt a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
7: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
6: Közlekedési információink a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Jön mindjárt egy beszélgetés, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel itt a 92-tön, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend aktuális dolgaival foglalkozunk. Jeles események is zajlottak nemrégiben, és ezekről is beszélgetünk majd az elnök nagymesterrel, dr. Vangyel Tiborral, aki itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor, szervusz!
3: Szervusz, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, valamint a Cegléd Rádió minden egyes hallgatóját.
2: Különösen a borkedvelőket.
3: Nem csak a borkedvelőket, hanem az ezután jövő borkedvelőket, tehát jövőbenieket is.
2: Akik még ott állnak a kapuban,
3: igen.
2: Majdan egyszer borkedvelők lesznek, mert lehetnek is, hiszen hál' Istennek azért így Cegléd és környéke azért nagyon szép borokat tud oda tenni az asztalra, hogy így képletesen fogalmazzak, és hát erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk itt a 92-5-ön. Na most nemrégiben volt ugyebár a városbora választás, és egyben zászlós bort is választott a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend, és most ez a kettő valahogy összecsúszott, igen, ez a két dolog. Hogyan valósult ez meg igazából, vagy mi volt ennek az oka?
3: Igazából meg kell fordítanom, tehát nem városborát és zászlósbort, hanem zászlósbort és városborát választottunk, mert a
2: fontossági sorrendben
3: egybeesik, így van, tehát ez azt is jelenti, hogy a városbora így kizárólag cserszegi fűszeres lehetett, tehát most már nem lett vörösbor választva, illetve ez az egyedüli fajta, ami zászlósborunk, indult így egyúttal a városbora címéért is. A cserszegi fűszeres, ugye az alapítás óta már a zászlósborunk,
2: igen,
3: és 7 versenyből érkezett be. Egyik szebb volt, mint a másik, tényleg kiváló borok voltak, és ez azt jelzi, hogy odafigyelnek a termelők rá, hogy egyre szebb borokat készítenek. Még olyan cserszegi fűszeres minta is megállt a helyét, amely már idősebb volt.
2: Nice.
3: Tehát 2 éves cserszegi fűszeres, de még mindig kiváló formáját mutatja.
2: Nagyon jó. Érdekes ez ugye, mert ezt a vidéket elsősorban fehérboros vidékként tartják számon, én azt hiszem, és nem véletlenül. Volt már egyáltalán vörösbor a városbora?
3: Igen, hát városborának ugye 2004-re visszanyúló hagyománya van, tehát ez a 22.
2: mintha tegnap lett volna.
3: 23. városbora, hirtelen nem is tudom, utána kell számolni. De az első az Rajnai Riesling volt, és nagyon sokáig csak fehér bor volt.
2: És Rajnai Riesling az nagyon vitte a prémet egy jó pár éven keresztül, emlékszem.
3: És ezt követően került sor először vörösbor irányába kiszélesítése, majd pedig a rozé is egy pár évig.
2: Hogyne.
3: De abban az időben, amikor a rozé is versenyzett és önálló városbora szeretett volna lenni, vagy szerettük volna, hogy legyen egy önálló rozébor is, ez azért sem valósulhatott meg, mert viszonylag kevesen készítettek akkor még rozét, és ilyen

0: Ebben szerettük volna mi azt, hogy olyan városok, például ugye Debrecen, ahol 8-10 városborát is választanak, amely ugye nem csak fehér, nem csak vörös, hanem pezsgőt is, tokai
1: például,
0: bort is választanak, de hát ettől mi messze vagyunk. Meg nálunk én azt gondolom, hogy nagyon helyesen az az álláspont alakult ki, hogy a városbora a ceglédi borrendhez kötődő, vagy cegléthez és a alapító önkormányzatok területén működő szőlészek és borászok általi produktumokat bíráljuk el, és azokat ismertessük meg a városba érkező turistákkal, illetve a borrend is ezeket a borokat viszi el mindig, amikor egy-egy társborrendnek a rendezvényére elmegy, és nagyon jó visszajelzések vannak a szövetség részéről is. A szövetség egyébként minden évben felülvizsgálja a hozzátartozó magyarországi borrendek zászlós borainak a minőségét, a külcsint, és
1: a belbecset.
0: És a belbecset is, tehát így együtt alakul ki az igazi végeredmény. Tavaly is szépen szerepeltünk ezen a megmérettetésen, és az 51 borrend között az előkelő helyen szerepelt a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend.
2: Fontos. És azért, hogyha cserszegi fűszeres és Cegléd kapcsolatát firtatjuk, hát én azt hiszem, hogy azért nagyon sok borásznak, aki úgy benne van a szakmában, akárhol az országban, a cserszegi fűszeresről azért leginkább Cegléd jut eszébe, nem? Vagy legalábbis jó eséllyel.
0: Jó eséllyel, igen, tehát aki már eljött a mi területünkre, és járt itt Cegléden és környékén, és volt szerencséje megkóstolni ezt a fajtát, biztos, hogy emlékszik rá. Ugye ez azért cserszegi fűszeres, mert a Cserszeg Tomajon nemesítette Bakonyi Károly, és innen lett
1: hát Zala megyében
0: fűszeres a neve.
1: Igen.
0: Mert ugye annyira illatos és kevésbé savas fajta, úgyhogy emiatt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik ezt a fajtát.
2: Igen, de nem véletlen, és tényleg ő maga is, már a cserszegi fűszeres is szereti ezt a vidéket, úgy tűnik, és nagyon szép terméseket tud hozni.
0: Igen. És ami még nagyon fontos, hogy ezeken a területeken és művelési módokon ellen tud állni a betegségek egy részének, vagy nagyobb részének,
1: igen,
0: illetve a fagykárnak, bár sajnos most történt fagykár, pont Klémen György alelnök úr
2: fogok említette. Fogok vele beszélgetni a tervek
0: de erről
2: szerint.
0: Erről majd ő fog beszélni.
2: Igen. Meg, mint növénydoktor.
0: Igen. A társ médiumban is volt, erről úgy láttam, nyilatkozott
2: igen.
0: a Gyuri.
2: Igen. Hát ez előfordul, de hát ez a kis domborzat is jót tesz időnként, mert ugye a fagy lefolyik a dombokról, és hát inkább az alsóbb részeket érinti.
0: Igen, ennek ellenére igen. Nem csak a Fischer partot érintette, hanem a föntebbi részeket, de tényleg ne vegyük el a Klément alelnök úrnak a kenyerét, mert ez hozzátartozik, vagy a Molnár Zsolt egy bíróhoz.
2: No, hát bizony. Na, a lényeg az, hogy a zászlós bor és a Ceglédváros bora akkor ugyanúgy a cserszegi fűszeres lett. Hogyan és mire bólintott rá aztán a jeles testület?
0: Cserszegi fűszeresünk az idén Ceglédváros bora is lett, mert a nehéz pénzügyi helyzetben a város is, illetve a Kossuth Művelődési Központ is úgy döntött, hogy erre a projektre nem tudnak most áltozni, és ezt sajnos mi elég későn tudtuk meg, emiatt már nem tudtuk ennek a széleskörű lebonyolítását megszervezni, de mindenféleképp szeretnénk a következő évben, akár saját rendezvényként is. Annak ellenére, hogy jövő évben borrendünk 30 éves lesz, alapításának 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ez azért is lényeges, mert ilyenkor egy díszközgyűlés szoktak általában a ünneplő borrendek rendezni, és erre meghívják a magyarországi borrendeket, és ugye különböző kulturális programokkal együtt ezek nagyon szép ünnepségek szoktak lenni.
2: Igen. No, és hát végül is akkor ki lett a nyertes. Ki lett a legcserszegibb és legfűszeresebb?
0: Az Aranyhegyi Pince Szövetkezetnek a cserszegi fűszerese lett az idén.
2: Nice.
0: Úgyhogy... Erre már régen volt. Emlékeim szerint talán egyszer voltak ők már a Városbora. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm gondolom a Pince Szövetkezet tagjai számára is, meg a ceglédiek számára is, hiszen családtagok révén is ugye sokan érdekeltek ebben a szövetkezeti mozgalomban, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Úgyhogy egy évig ez a bor lesz az, amelyet használni fogunk ugye zavatáskor. Ebből fognak kapni a frissen felavatott borlovagok.
2: Igen.
0: Ezt fogjuk vinni az ünnepségekre, és ezt használjuk.
2: Bárhol az országban.
0: A borvidék és a borrendnek ugye a zászlaját, zászlósajóját.
2: Igen, igen. Marad ez a hagyomány, vagy ezen akartok majd változtatni később, vagy akkor most már ez a vonal, hogy minden évben cserszegi fűszeres, mert hogy tényleg hát jó pár borászatban terem, és hát egyik jobb, mint a másik.
0: Igazából ezek a területek Aranyhegy területére korlátozódnak, illetve a Fischer parton vannak.
2: Igen.
0: Ezek a szőlők. De aki ugye innen származó szőlőből készíti a cserszegi fűszeresét, ő is indulhat ezeken a versenyeken. Aha. Ezért volt az, hogy a Tápióvin Kft. Kis Attila révén,
2: például,
0: hogy az elmúlt évben Megyeri Szabolcs bora nyert, akik szintén mind a ketten az Aranyhegyi Pince Szövetkezettől, vagy az Aranyhegyről vásárolják a szőlőt, és önállóan készítik el ezeket a borokat. Hmm. 3 vagy 4 évvel ezelőtt fölvetődött a tagság részéről, vagy egy-két ember részéről, borász részéről, hogy változtassuk meg a cserszegi fűszeres, mint zászlós borunkat, és akkor egész a közgyűlésig ment ez a történet. Dönts el a tagság, elsöprő többséggel a cserszegi fűszeres mellett tette le a voksát a közgyűlés akkor.
2: Nem véletlenül.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Rajnai Rieslingnek igazán a Rajna vidékén van a helye, onnan származik, mint a zöldveltelini, ugye a vakhaui részről, úgyhogy mi maradjunk a cserszegi fűszeresnél, hiszen amikor ugye 86-ban nagyobb területeken elkezdték telepíteni a nagy fagykárok után, akkor ez a fajta bebizonyította, hogy ott van a helye az igazán kiváló borok, illetve a kiváló fajták között.
2: És ott van a helye tényleg a borpincékben is, és ott van a helye tényleg a hűtőszekrényekben is, és bárhol itt ezen a környéken, mert ezek a borok tényleg megérdemlik ezt. Hú, nagyon szalad az időnk, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen ez a találkozó most nem csak városbora és zászlós borválasztás, hanem egyben közgyűlés is volt.
0: Így van, ugye? Tehát beszámoló közgyűlés volt, a következő évi szakmai tervet, illetve pénzügyi tervet is megvitatta.
2: És egy szomorú alkalom is
0: tagság,
2: volt sajnos.
0: Igen. És Szelényi Péter kincstárnok halála miatt ugye új kincstárnokot kellett választanunk. Szerencsénkre rövid időn belül sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki örömmel elvállalta, és a közgyűlés őt egyhangulag meg is szavazta, ő Deli Tibor. Úgyhogy ettől az évtől...
2: Jó munkát kívánunk neki!
0: Köszönjük! Igen. Ettől az évtől kezdődően 2 évig még ő tölti be a kincstárnoki megbízatást.
2: Igen. Mi lesz a borrend legközelebbi nyilvánosabb megjelenése itt a város népe előtt, úgymond?
0: Hát a város népe előtt, tehát borrendi megjelenés nem lesz. Pincészetek lesznek, ugye a nyitott pincenapok, pünkösdre
2: nyitott pincenapok. Hát ez is annak számít.
0: De nem egy díszruhás ünnepség vagy rendezvény lesz ez, hanem a borászatok teszik oda magukat, és fogadják a vendégeket. Az idén úgy tudom, hogy nem lesz buszjárat, tehát erre kell készülniük a borrajongóknak. Hála Istennek én is nagyon sok bicikléssel találkozom. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz ehhez a rendezvényhez, és biciklire tudnak pattanni a bort imádó fiatalabb vagy fiatal generáció is. Úgyhogy ez lesz a következő esemény, amelyet azért mi borrendi vezetőség, borbarátok azért ilyenkor végigjárjuk egymás pincéjét, és megkóstoljuk a borokat.
2: És fontos ez, azt hiszem minden ceglédi és környékbeli borkedvelő ember számára, hogy megnézze, hogy mi újság a pincékben, és ez leginkább a borokból fog kiderülni. Hú, hát még sok mindenről tudnánk beszélni, de műsoridőnk lassacskán lejárt. Minden esetre akkor most már kijelenthetjük, hogy a borrend zászlós bora és egyben Ceglédváros bora is.
0: Igen.
2: A cserszegi fűszeres lett, ami a
0: Aranyhegyi Pince Szövetkezet által készített cserszegi fűszeres.
2: Így van.
0: És amiről még nem beszéltünk, és szeretném megragadni az alkalmat, Csemő község látott bennünket vendégül, és külön köszönet illeti Szűcs Judit polgármesterasszonyt, illetve az ő segítőit, akik igen szívélyes vendéglátásban részesítettek bennünket.
2: Amit ti azért megháláltatok szerintem.
0: Igen, igen, igyekeztünk meghálálni.
2: Igen.
0: És a női finomság, és hogy is mondjam ezt, tehát ugye megjelent, ami eddig ugye nem volt. Valamikor még az alapításunk után a Barta Alajosné polgármesterasszony idejében volt ilyen, tehát odafigyeltek mindenre, a terítésre, polgármesterasszony végig velünk volt, annak ellenére, hogy sajnálatára, de nem tudta megkóstolni a cserszegi fűszeres, mert autóval volt, és ezt nagyon szigorúan betartotta, de szinte mindegyik
2: lesz
0: borba,
2: majd rá alkalma.
0: Mindegyik borba azért beleillatolt egy picit.
2: Igen, igen, igen. No, hát hál' Istennek azért jó hírek is érkeznek a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend házatájáról, és ezeket a híreket mi nagyon szívesen nagy dobra verjük itt bármikor, és bármikor nagyon szívesen látunk itt téged, elnök nagymester úr, dr. Rongyel Tibor, akivel beszélgettem.
0: Köszönöm
2: szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: beszélgetés után és a UB40 felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó. Utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd Természetesen Anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Olivia Dean énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket. Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Sulyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kértek, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurko Szilvia a 24 pontónak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
2: Az időjárásról.
9: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok. Folytatjuk azonnal a Ceglédiek kedvenc dalaival, mert ezeket játszom a folytatásban, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Mindjárt elárulom, hogy miről írnak a bulvárlapok internetes kiadásai. Maradjanak vele!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztos.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására.

0: éhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Cegléd-et, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, Máris Lapszellivel folytatjuk itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hatalmas lendülettel robbant be a köztudatba a fiatal énekesnő saját ruhamárkája, ami az első perctől kezdve lázban tartotta a rajongókat. Sokan azonban attól tartanak, hogy Tóth Andi végleg hátat fordít a divatvilágnak, hiszen a webshop környékén hónapok óta semmi mozgás nem tapasztalható. Tóth Andi az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője. 2023-on döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Back Off, egy dögös, lázadó stílus képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025. októberében hirtelen megállt az élet az oldalon. A Back Off indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét, vadak, egyediek és megalkuvás nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig 10 000-ével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígéretek birodalmává vált a márka Instagram oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak, hisz a bulvár világban nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akar támadni? Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll. Bocsánat, ez kérdés volt. Andi íres arról, hogyha valamit nem érez már magáénak 100%-ig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést. Lehet, hogy a Back Off is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a surlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnek közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak. A divatvonal teljesen kikapott a feedjéből. Ez pedig egyértelműen a marketingesek szerint. Ha egy alapító nem beszél a termékről, az a márka halálát jelenti. Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Back Off tündöklésére, ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, amiközben az új kollekciónak, vagy kollekcióknak se íre sem van, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divatvilága. A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban leúszta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet. Na hát, miről van szó pontosan? Talán ez is kiderül hamarosan. A borsonline.hu Tóth Andival is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-t, ön a blik.hu oldallal. Pumped Gabo, ugye szép magyarosan így kell mondani, és fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceship-ben. Gabónak régóta nagyon fontos, valódi misszió a DJ-zés. A küldetésem és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni, és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfelett állapotot, amit a Balaton Soundon átéltem. Látni őket boldogan a legjobb érzés számomra. Ehhez az Astro Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll, mondta mindezt át Gabo, akire a barátnője kezdetben féltékeny volt a fellépések miatt, de aztán ez megváltozott. Az elején még sokszor eljött, mert félt, hogy csajozok, aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni, jelentette ki Pumped Gabo, aki igyekszik összehangolni a vidéki természetközeli életét és a DJ fellépéseken tapasztalt pörgést. A kettő kiegészíti egymást. Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni, itt vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számítanak rám. Reggel kiülni a kertbe és látni, hogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket nagyon feltölt. Bár a Balatonszand 2024-ben megszűnt, Gabo máig kötődik ahhoz az élményhez, melyben a fesztiválon része volt. Sokat gondolok erre az álomra. Talán egyszer, amikor befejezzük az utunkat itt a földön, felmegyünk mennyei atyánkhoz, aki addigra már előkészíti nekünk az örökké tartó Balatonszandot. Mindenki ott lesz, akinek kedves volt a szand, a barátok újra összegyűlnek, és talán egy filmesztelen Tesco-ba menést is tolunk a mennyei boltban, meg egy közös DJ szettet az öreg Avicii-vel. Bízom benne, hogy én és a barátaim is méltók lesznek rá, ha nem, akkor megyünk a purgatóriumba az ezer éves dark techno veretésre, ahol ezer évig kell nyomjuk a technóra, étlen, szomjan, kiszáradva. Ezt nyilatkozta tehát a Bliknek Pumped Gabo.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
11: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Cegléd.

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom Kygo és a One Republic közös hét, a címet Chasing Paradise. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Karikó Katalin is részt vesz az egészségügyi miniszter tanácsadó testületében. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket, az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várból, a Karmelita Palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter, így Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézi Dávid és Pósvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnök iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a Várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panoráma étteremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
7: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Azonnal folytatjuk a 92-tön a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára a fontos hasznos infókkal, programajánlóval és a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden,

0: 1990, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
1: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
2: Már 30 éve.
1: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
1: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, ingyenes buszjáratok a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
4: Goldigeri vagyok, a rep.
1: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
5: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Alig néhány hónappal a romantikus tévés lánykérés után Aurelio elárulta, idén már biztosan nem vezeti oltár elé a gyermeke édesanyját. A való világ egykori győztese inkább jövőre halasztaná a nagy napot, hogy a kedvesével semmit ne kelljen elkapkodniuk. Azt is kijelentette, hogy a ceremónia minden részletét az oroszlánra, vagyis menyasszonyára bízta. Aurelio az év elején nagy lépésre szánta el magát, megkérte a kislány édesanyja Niki kezét, az egykori való világ győztes a saját televíziós műsorában tette fel a nagy kérdést a kedvesének, ami nem csak a párját, hanem az egész családot meglepetésként érte. Aurelio gondosan megtervezte a lánykérést, és Niki édesanyján, valamint egy szerkesztőn kívül senki sem tudott arról, mire készül. Aurelio szerelme igent mondott, és bár nagy izgalommal vágtak bele az esküvő előkészületeivel, a nagynap időpontját még nem tűzték ki. A korábbi valóságshow sztár, ha ez a megnevezés, de szimpatikus, azt mondja, nem szeretnék elsietni a dolgokat, ezért elképzelhető, hogy ebben az évben már nem kerül sor a ceremóniára. Nagyon jól vagyunk, de az esküvő egyelőre csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni. Biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de egyelőre nem látjuk mikor. Valószínűleg idén már nem jön össze, de bízunk benne, hogy jövőre igen, árult el a Bosnak Aurelio. Az édesapa teljes mértékben a menyasszonyára bízza az esküvő megszervezését, szerinte ugyanis ő sokkal jobban érte ez. Ebben mindig az oroszlán dönt. Nekem kevesebb beleszólásom van. Igazából minden férfi tudja szerintem, hogy ez a nők sokkal jobban értenek, és sokkal ügyesebben is csinálják, de ez így is van rendjén. Szerintem ez a nők dolga. Ők találják ki a dekorációt, beszélik le az olyan részleteket, mint a torta, virágruha és minden egyéb. Ezt én hozzá sem tudnék fogni. Nekem csak az számít, hogy neki jó legyen, nekem igazából mindegy. Felőlem lehet nagy esküvő vagy kicsit, de az biztos, idén már nem fogunk rá sort keríteni, de reménykedem benne, hogy jövőre összejön, tette hozzá Aurelio. Na hát, vele is foglalkozik a portál, a blik.hu, ugye korábban a borsonline.hu pécivel, a birkával foglalkozott, a Blik Aurelioval. Na, mi meg a zenékkel, ezeket játsszuk a folytatásban.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a blik.hu felülettel. Szinetár Dóra és Makranci Zalán közel 14 éve élnek együtt boldogan, ám a kapcsolatuk kezdete korán sem volt zökkenőmentes. A Viaszat 3 pszichológiai talkshowjában a Felszín alatt című műsorban meséltek a megismerkedésük történetéről és azokról a kihívásokról, melyekkel szembe kellett nézniük. A színész házaspár őszintén beszélt arról, hogyan találtak egymásra egy olyan időszakban, amikor mindketten más kapcsolatban éltek, és hogyan építették fel a közös életüket. A kapcsolatok kezdetén Szinetár Dóra már külön élt a második férjétől, Berecki Zoltántól, bár hivatalosan még nem váltak el. A színésznő az életében először próbálta meg önállóan párkapcsolat nélkül rendezni az életét, ám a sors közbeszólt, amikor egy közös színházi munka során közelebb került Makranci Zalához. Én akkor már külön éltem a volt férjemtől, és bár nem voltunk elválva, tényszerűen már nem éltünk együtt pár hónapja. Az volt az életemben az első olyan pillanat, hogy egyedül éltem, noha akkor sem egyedül, hiszen két gyerekem volt már. 17 évesen mentem bele az első párkapcsolatomba, és abból lett az első házasságom, amikor az véget ért egy hétfői napon. Kedden összeköltöztem a második későbbi férjemmel, tehát gyakorlatilag soha nem éltem egyedül, idézte fel a műsorban az anyuka, hogy meg akarta találni önmagát. Dóra elmondása szerint eleinte nem örült az érzéseknek, melyeket a kollégája váltott ki belőle, hiszen nem tervezett új kapcsolatot. Nem örültem neki, nem volt egy boldog felismerés, hogy jaj, de jó, megtaláltam a harmadikat, tette hozzá. Az érzelmek azonban olyan erősek voltak, hogy végül bevallott az Zalánnak, mit érez iránta. A színész azonban kezdetben visszautasította őt, mivel még egy másik kapcsolatban élt. Több gátló tényező is volt. Az egyik az, hogyha az ember ezt a szakmát csinálja, egy idő után ezt próbálja elkerülni, hogy nem szeretünk bele a partnerünkbe, az annyira amatőr. A másik, hogy én akkor még kapcsolatban éltem, és ez egy elég erős gát volt, mondta Zalán a korábbi elmondása szerint már nem jól működő kapcsolatáról. Végül, miután lezárta a korábbi kapcsolatát, a színész is nyitottá vált Dóra iránt, és az idő őket igazolta. Ma már harmonikus házasságban élnek, és közös gyermekük is van a 8 éves Benjamin. A pár számára azonban nem csak az érzelmeik rendezése jelentett kihívást, hanem az is, hogy Zalán beilleszkedjen Dóra családjába. A színésznőnek két gyermeke volt a korábbi kapcsolataiból, Zorka, aki 4,5 éves volt, amikor Dóra és Zalán összejöttek, valamint Marci, aki szintén fiatalon találkozott az anyja új párjával. Nekem természetesen nem az volt az első, hogy hello, sziasztok, megjött az új apuci. Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, egyből mondtam Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani. Nem voltam kompetens a dologban, hogy közbelépjek vagy leállítsak egy hisztit. Mindig mondtam, hogy Dóri, szerintem ezt vedd át. Aztán voltak olyan ügyek, amikor egy idő után azt mondta, erről meg erről a témáról most te beszélj, mondjuk a Marcival. Soha nem akartam azt mutatni nekik, hogy én vagyok az új apukájuk. Próbáltam mindig tiszteletben tartani, különösen, mert nekem is van egy kisfiam, hogy nekik is van édesapjuk, mesélte Makranci, aki nem akarta magát ráerőltetni a kedvese gyerekeire, különösen Zorkára, aki kezdetben ellenségesen viselkedett vele, el akarta üldözni, hogy pontosan mi történt, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról, Szinetár Dórával és Makranci Zalával is foglalkozik tehát a felület.
0: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal!
3: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklám.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséklet lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: FM

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Utána azonnal játszom Elok és Jazz Glyn közös hét, a címe Summer's Back. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Folytatjuk azonnal a dalokkal, nem sokára a fontos hasznos infókkal, programajánlóval is szólok majd az időjárásról is. Tartsanak ezért is velünk!
1: Szegléd Rádió.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mer

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: 95.5 Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal, előtte azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpokalján fordulhatnak elő. Gyenge, mérséklet lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Szatmári Gábor meg lesz. Este 8-ig utána pedig érkezik Vörös Nándi. Én meg legközelebb holnap. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz hajt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetés. Luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével kezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a Mustra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak.
1: Az időjárásról.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Live Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a kedd esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát, hogy mire számíthatunk majd a mai nap során. Mire számíthatnak önök itt, ha hallgatják a 92.5-öt. Természetesen jön két beszélgetés, és jön sok-sok remek muzsika. Az első órában, mivel kedd van és minden rendben van, jöhet majd a heti rendőrségi összefoglaló. Reméljük, ennek semmi akadálya nem lesz. Karasz Csaba fogja majd elmondani, hogy mennyi és mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. A következő óra témája már egészen más lesz, méghozzá egy új internetes felület, a Cegléd app, az applikáció, ugyebár, és hogy ez mire jó, mennyiben különbözik ez a már megszokott ceglédi oldaltól, no, hát mindenről majd az oldalt üzemeltető Ceglédi Városi Televízió ügyvezető főszerkesztőjét, Papp Zsoltot fogjuk kérdezni, úgyhogy érdemes lesz erre is odafigyelni, hiszen azt hiszem, hogy sok hasznos információval gazdagodhatunk majd, és sok hasznos zenével is. A Kamrád és a Be Mine című dal volt a nyitódalunk most ebben az órában. Most jön Dr. Béres és a Fekete vonat a Halott pénzzel egyetemben a Hol van az a lány című 2018-as dalocskával, és utána jön majd a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint az elmúlt hét rendőrségi összefoglalója lesz. Remélem, hogy velünk tartanak majd a következő szűk két órában is itt a Cegléd Rádióban, a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Dr. Béresék után pedig akkor jöjjön a heti rendőrségi összefoglaló. Szokás szerint Karasz Csabával beszélgetünk majd, aki elmondja majd, hogy vajon merre felé kellett nekik komolyabb erőket összevonni. Megnézzük majd a bűnügyi és a közlekedési helyzetet is természetesen, ahogy szoktuk ezt már minden kedden. Úgyhogy a következő interjú erről szól, mit dolgoztak a rendőrök az elmúlt héten.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Erről szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk beszámolni, szokás szerint telefonon. Itt van velünk a vonalban. Nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából, Csaba. Szervusz!
2: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Hát nézzük csak akkor, hogy hogyan alakult ez az elmúlt hét. Kezdjük a bűncselekményekkel, ahogy szoktuk. Hagyományos jellegű bűncselekményekkel mennyire voltatok ellátva, úgymond?
2: Szerencsére sok bűncselekményünk nem volt, tehát nem kellett a kollégáknak azért éjt-nappal átérve állandóan újabb és újabb helyszínekre menni, tehát nagyon helyszínes cselekmény szinte nem is volt a héten. Az hagyományos, ahogy mondtad is, általános bűncselekmények azok persze vannak, vagy voltak is, meg lesznek is. Ilyenek például a bolti lopások, szinte az mindig van. Ilyenek a közvetlen elkövetett kisebb súlyú lopások, mint például a kerékpárlopás. Ilyen is mindig, vagy most már volt olyan sláger, hogy a roller lopás, ilyen is mindig van. Ugyanakkor a garázda erőszakos jellegű cselekmények továbbra is, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább a családon belül jellemzőek, tehát vagy házon belül szomszédok között történik, és itt próbálják még erőszakkal azt lerendezni, amit szóban esetleg nem tudnak, vagy nem képesek már megbeszélni, pedig jobb megoldás lenne, hogyha leülnek az emberek egymásra és beszélnek a problémáikról, nem pedig rögtön a verekedés is fajulna, de tehát olyan kimagaslóan erőszakos, súlyos bűncselemény, ami most úgy érinteni az állampolgár a figyelmét is így rádión keresztül, ilyen szerencsére nem volt az elmúlt hírben.
1: Hál' Istennek, már ez is egy jó hír mindenképpen a valós térben, és hát az aztán a nem valós térben pedig, sőt, még maradjunk azért a valós térnél is, hiszen a kábítószeres történetek is azért a valós térben történnek. Ez ügyben mennyire volt aktív? Kivéve?
2: Kivéve, hogyha nem online rendelnek kábítószert, mert azért ugye volt ilyen is.
1: Lehet, igen.
2: Így van, tehát most már online bármit lehet rendelni, rendelhetnek akár kábítószert is. Nagyon nagy divat volt több egy évvel ezelőtt, amikor például Hollandiából rendeltek kendermagokat, nem a tyúkoknak, hanem maguknak. Az állampolgárok is így próbáltak otthon kannabisz növényt termeszteni, vagy nevelgetni maguknak, de jelenleg még mindig a legjobban terheli a mi területünket, az a kristálynak a fogyasztása, tehát új pszichoaktív anyagról beszélünk, ennek a kristálynak a fogyasztása szinte mindennapos, épp az éjszaka intézkedtek a kollégánk szintén egy gépjárművezetővel szemben, akinek a szerzetében kristálynak a nyomaira bukkantak a vizsgálat során, úgyhogy vele szemben, mint elmondtuk már egy párszor, itt is több eljárás indul, pontosabban mondva most kettő, egy közlekedési cselekmény miatt, hiszen bódult állapotban követte el a vezetést, illetve egy kábítószer birtoklás miatt. Így két eljárás van jelenleg, és azt is elmondom, hogy hát úrember, akit az éjszaka kollégáim lezoltottak és elfogtak, őnek már nem ez az első, hiszen már korábban volt kábítószer fogyasztás miatt teljes veszembe is, korábban volt is, hogy bódult állapotban elkezdett vezetés miatt, a vezetőengedélyt is már egyszer bevonták.
1: Tű. Hát igen, ezek szerint lehet, hogy online térben rendelte meg a kábítószer, de nem úgy fogyasztotta el, nem online fogyasztotta el, hanem valójában, ugye? Mondhatjuk.
2: Igen, nyilván nem online fogyasztotta el, akkor nem ez lett volna az eredmény az eljárásnak, de arra külön szegyem a figyelmet, hogy mindig is elmondtuk, hogy nagyon komolyan veszik a közlekedési és a közterületen szolgáltatott végrehajtó kollégáim is az ittas vezetést.
1: Hogyne?
2: Kimondottan súlyos cselekmény a közlekedés részvevők részéről, és ugyanilyen komolyan nézik azt is, hogy valaki kábítószeres állapotban vezet, és hát érdekes, hiszen a kollégáim azért már jól ismerik a várost, jól ismerik az embereket, már sokszor van, hogy nagyjából tudják, hogy ki az, aki egyáltalán szokott ilyeneket elkövetni, és előszeretettel igazoltatják is, és ellenőrzik, hogy minden rendben van-e. Hát ilyenkor derül ki, hogy bizony-bizony nincs minden rendben, hiszen annak ellenére, hogy tudja jó, hiszen már volt eljárás, hogy ilyet nem lehet csinálni, nem szabad csinálni, ez bűncselekmény, ennek ellenére most is elkövették ezt.
1: Igen. Hát ezt nem lehet megúszni még egyelőre. Az online tér egyébként hozott más eseményeket is?
2: Nem, itt is az általános kisebb súlyú csalások vannak nagyobb számba, tehát a áruvásárlással kapcsolatban elkövetett csalások. Itt mindig most is szeretném kihangsúlyozni, hogy előre, mielőtt valaki megrendel egy terméket, előre kéne ellenőrizni azt az oldalt, ahonnan rendel, hogy ez milyen oldal, mit írnak róla, milyenek a vélemények.
1: Hát,
2: a Google az elmondja, hogy így van, a Google az elmondja egy keresés során, hogy az oldal ez felmerült-e már egyébként egyéb csalások vonatkozásában. És volt már olyan is, hogy amikor az ember a keresében beüti egy ilyen oldalnak a címét, hogy kiadja már a mesterséges intelligencia, hogy feltetőleg csalóval van dolgunk. Na, ilyenkor már kell szerintem tovább menni és megrendelni az árut. Ezt olyan gyakran kérjük, minden héten elmondjuk. De ennek most is van olyan, így van, aki azonnal fölugrik a pulzusszám 170-re, hogy úristen, micsoda ajánlat, mert valami hihetetlen olcsón árulnak valami. Ilyenkor már a vészcsengőnek kéne megszólalni, nem pedig az ilyen üzleti haszonjelzőnek, hogy úristen, milyen jó üzlet lesz ez. De általában ezek az üzletek, ezek nem jó üzletek, ilyenkor mindig arról van szó, hogy ezek az ilyen kesetető ajánlatokat becsapják a vásárlókat.
1: Igen. És hát jó, mi elmondjuk, rajtunk nem múlik. Tehát mi minden héten elmondjuk, hát ha betalál egy-két fülbe, és lehet, hogy azért tényleg vannak olyan esetek, amikor valaki ezen elgondolkodván már nem tesz rendelést, és csak erről nem értesülünk, ugye mi?
2: Mi megteszünk, tényleg mi megteszünk mindent ennek érdekében.

0: hagytam, hogy dolgozzon mással, de azért szóval úgy szaga van ennek, hogyha az ember odafigyel egy picit és kinyitja az orrát meg a fülét, ugye?
1: Látod, milyen jó, hogy ilyen műsort vezetsz, és minden héten szakemberekkel beszélgetsz.
0: Ez most szerencsés fordulat volt. Egy ilyen gyanús híváson volt, de nem tudom, lehet, hogy egyébként nem lett volna ő bűnöző, de azért biztos, ami biztos, nem játszunk az ilyesmivel. Tényleg legyenek nagyon körültekintőek, mert hát csúnya hosszú nagy számokat lehet elveszíteni, több millió forintot is akár egy ilyen
1: van, bizniszen. És hát erre mondjuk, hogy a legjobb megelőzés az, hogyha az ember bizalmatlan, gyanak. Típus. Nem probléma ez, nem kell alapvetően megbízni mindenkivel, tehát nem tudjuk, hogy a vonal túloldalán valóban ki van. És most itt nálunk ritkább, tehát nem olyan gyakran fordul elő a romantikus csalás, de ez a legjobb példa ennek, hogy amikor legtöbbször a hölgyek azok, akik jönnek a sértetjei, legtöbbször a hölgyek, akik kapcsolatba kerülnek így a romantikus csalóval, ők egy ilyen idealizált képet látnak a vonal túloldalán.
0: Hogyne.
1: És nagyon megdöbbennek, ha látnák, hogy maga ez a csaló valójában milyen körülmények között, és hol van, és hogy néz ki. Tehát nagyon sok, amikor például nigériai csalók csinálják, és nagyon rossz körülmények között vannak, és ezek a kis néger gyerekek írogatják a romantikus levelet a különböző sértetteknek, és küldenek magukról nem megfelelő képet. Ezért mondjuk azt, hogy amikor valakinek van egy ilyen internetes ismerettsége, legyen az bármilyen jellegű, mindig ragaszkodni kell ahhoz, hogy egy élő videóhívásban is ismertetjenek meg, lássa, hogy kivel beszél. Hogyha nem csaló, akkor vállalja.
0: Igen.
1: Ezt a feltételt. Ha csaló, akkor biztos nem fog belemenni egy olyanba, hogy egy online csetelést hajtsanak végre, ahol ott van, és látszik, hogy ő kicsoda, ez nem fogja fölvállalni.
0: Igen. Ennyi kéne egyébként tényleg egy picit jobban észnél lenni ilyen téren, meg hát észnél kéne lenni az utakon is. Hát olyan rettenetesnek nem mondanám most a baleseti statisztikát, ugye 3 balesetről kell beszámolnunk, és ha jól tudom, súlyos sérülésről most sem kell szólnunk.
1: Szerencsére nem kell súlyos sérülésről beszélnünk, ugyanakkor sérülésről kell. Tehát azért az még most is elszomorító, hogy úgy telt el egy hét Cegléd útjain, hogy 3 ember azért megsérült. Még akkor is, hogy a könnyű sérülésről beszélnünk, de volt 3 sérült az utakon. Ez a 3 baleset, ez megint beszédes. Az egyik esetben ott egy személygépkocsi ütött el elektromos kerékpárt, tehát az elektromos kerékpár autózó sérülhetett meg a cselekmény során.
0: Hát,
1: a másik esetben ott a közúti jelzőtábla utasításait figyelmen kívül volt a 2 gépjármű vezetője, és így ütköztek, és így sérült meg valamelyik részvevője a közlekedésnek. Illetve a harmadik, hát az meg a legérdekesebb most ilyen esetben, figyelmetlenség a baleset oka, és 2 elektromos kerékpárt tudott egymással ütközni. A Széchenyi úton mindet reggel 8 óra körül időben, gondolom mindenki rohant a munkahelyére, iskolába vagy bárhova, de elmondjuk mindig az autósoknak, hogy figyeljünk oda a nálunk jóval gyengébb közlekedési részvételre, kerékpárosokra, elektromos kerékpárosokra, rollerosokra, motorosokra, de ugyanezt elmondjuk, hogy figyeljenek oda azok is, akik ezekkel az eszközökkel közlekednek. Hát most itt a legjobb példa, bizony az elektromos kerékpárosoknak is oda kell figyelni egymással, és hát ők is el tudják ütni egymást sajnos.
0: Hát ilyen is történt. Hál' Istennek súlyos sérülés nem történt, azért ennek nagyon örülünk, de ezeknek se kellett volna megtörténni, és hát úgy véletlenül meghallottam, hogy mondod, hogy figyelmetlenség volt az oka. Na hát, azért nincs olyan hét, hogy erről ne beszéljünk, hogy a balesetek egyik fő okozója a figyelmetlenség, lám itt is.
1: Szinte mindig a baleseti okok között a figyelmetlenség szerepe, vagy
0: igen,
1: a különböző jelzőtáblák, különböző kereszt utasításoknak a teljes figyelmen kívül hagyása. Tehát az már annyiból másabb, hogy ott nem figyelmetlenségről van szó, hanem egész egyszerűen látja a jelzőtáblát, csak ezt úgy gondolja, hogy ez rá nem érvényes, és figyelmen kívül hagyja teljes egészében. Ez azért, ez veszélyes, tudatosan gyakorlatilag belemegy valaki úgy egy kezdődésbe, hogy lúti, hogy kijövök, vagy nem jövök ki belőle, vagy más kijön, vagy nem jön ki belőle, mert ott az történhet valami. Kellő figyelemmel megint azt kell, hogy mondjam, hogy mind a 3 baleset elkerülhető lett
0: simán
1: volna.
0: Biztos.
1: És akkor most talán megint mondhatunk volna egy olyat, hogy nem volt a héten
0: jó,
1: baleset az útjainkról. Sőt, amit a legjobb elmondhattam volna, hogy nem volt sérült az utakon.
0: Igen.
1: Tehát ez most nem jött össze, hát majd talán a jövő héten remélem sikerülni fog, mert ez nekünk is, szakembereknek is egy olyan jó érzés, ezt elmondani a rádióba, olyankor nekünk ez egy kicsit sikerélmény is.
0: Hogyne, hiszen nem hiába dolgoztatok, hát reméljük, hogy akkor a

0: Jövő héten ez összejön, drukkoljunk neki mindenképpen. Az biztos, hogy majd ez a beszélgetés akármilyen úton, módon, de létrejön a jövő héten is a terveink szerint. Minden ki fog derülni a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, Csaba, és hát akkor várjuk majd a minél kevesebb és minél jobb híreket a következő héten is itt a Szegléd Rádióban.
1: Bízunk benne, és én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra, szervusz, Gábor.
0: Szervusz, Karasz Csabát hallották.

0: Egéd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor első órája, úgyhogy máshol folytatjuk. Tulajdonképpen ezt az órát is máshol folytatjuk, mert a Máshol című dal jön, a Halott pénz 2025-ös viszonylag friss felvétele. Ezzel zárjuk tehát ezt az órát, és utána pedig jön a következő, amelyben egy új internetes oldalról, a Cegléd appról fogunk majd beszélni, és azzal, aki majd kezelni is fogja ezt, pontosabban a Cegléd Városi Televízió főszerkesztőjével, ügyvezetőjével, Pap Zsolttal fogunk erről beszélgetni. Mire lesz jó ez az oldal, mi minden információt szerezhetünk be, miért lesz ez nekünk jó, miért lesz ez nekünk hasznos. Ez is ki fog derülni a következő órában, ha a következő 60 percet is velünk töltik. Tegyék így!
2: Nem a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Eszterházy Irodalmi Díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építése is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Eszterházy Irodalmi Díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalomban. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsale Kinga, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina. A minőségi, erkölcsi tartást és hosszú távú kulturális küldetést hordozó kortárs irodalmi művek elismerésére alapított díjat szeptemberben adják át. Tavaly első ízben Darvasi László kapta a Neandervölgyiek című művéért.
3: Az időjárásról.
4: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Ő volt Benson Boone és a Mystical Magical című 2025-ös felvétel. Ezzel indult a keddesti beszélgetős műsor második órája. Ebben az órában tehát egy új internetes oldallal ismerkedhetünk meg, a Cegléd appal, a Cegléd applikációval, és ennek üzemeltetője a Ceglédi Városi Televízió lesz, mint említettem. Az ügyvezető főszerkesztővel, Papp Zsolttal fogunk beszélgetni tehát mindenről nem sokára, de előbb még egy vadonatúj érzésben lesz részünk Radics Gigi jóvoltából. Szóljon a 2012-es sláger, és utána jöjjön a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ő volt át Radics Gigi és a vadonatúj érzés, hogy hát mennyire vadonatúj érzés egy mai ember számára, hogy különféle applikációkat használ a számítógépén vagy az okostelefonján. Tehát ezen el lehetne vitatkozni, de nem fogunk ezen vitatkozni, hanem a Cegléd appról fogunk majd beszélgetni, méghozzá az ezt üzemeltető Cegléd Városi Televízió ügyvezető főszerkesztőjével, Pap Zsolttal a következő percekben. Mire lesz jó ez az oldal, milyen információkhoz lehet hozzájutni, és miket lehet alkalmasint elintézni ennek segítségével. Szóval sok mindenre jó lesz ez a Cegléd app, hogy mire? Hát mindjárt megtudjuk, mert hogy a beszélgetés azonnal indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát az a bizonyos Cegléd app, amiről először is majd megtudjuk, hogy mi a csuda is az igazából, és megtudjuk majd a működtetőtől, a Ceglédi Városi Televízió ügyvezető főszerkesztőjétől, Pap Zsolttól, hogy mire is jó ez a bizonyos dolog. Zsoltot nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
1: App ugye az az applikáció rövidítése, mondhatni tulajdonképpen. Éppen, és meg kéne kérdeznem mindenképpen, és meg is kérdezem, hogy miért jó ez nekünk. Valamikor még egy régi szerkesztőm, kezdő rádiós koromban a Szegedi Magyar Rádió stúdióban mondta, hogy akkor kérdeztem, hogy mit kérdezzek, hogyha kimegyek, mondta, hogy kérdezz meg, miért jó ez nekünk. És tulajdonképpen teljesen igaza volt, és itt most is azt kérdezem, hogy miért jó ez nekünk, de egyáltalán mit is jelent ez, hiszen Cegléd városának van hivatalos honlapja, ugye ez már évtizedek óta működik, mondhatni. Ugye most mi a különbség a kettő között?
2: Hát azért jelentős különbség van, az applikáció kimondottan mobiltelefonra készült program,
1: igen,
2: ami gyakorlatilag ugyanúgy információk érhetőek el, és igyekszünk mindenféle hasznos információt feltenni rá, de kimondottan a telefonra van elkészítve.
1: Igen, igen. Amikor kiderült, hogy akkor indul egy ilyen dolog, akkor hogyan jött az, hogy ennek a kezelője, napi karbantartója úgymond a Városi Televízió lesz?
2: Ez szerintem úgy adta magát, hogy gyakorlatilag ezt is szerkeszteni kell, tehát foglalkozni kell vele naponta, és azt gondolom, hogy ahogy a TV volt a legközelebbi városi cég, aki ilyen hasonló jellegű munkát végez, ugye mi gyártjuk a híreket, folyamatosan tesszük fel a felületeinkre, ide is felkerülnek, de hát ezen kívül ide még rengeteg hasznos információ felkerül pluszban.
1: Sőt, bizonyos funkciók is vannak benne még pluszban, ugye, tehát nem csak azt lehet megnézni, hogy mi történt a városban, hanem éppen el akarom intézni ezt meg azt a dolgot, akkor abban is tud segíteni.
2: Abszolút, ez jelentős különbség a honlaphoz képest, hogy ebbe egy, hát menjünk akkor sorba, van benne hírek, programok. Ez ugye adja magát, itt összeszedjük a ceglédi híreket, naponta frissítve a ceglédi és környékbeli programokat, tehát mindenkinek a programját feltöltjük, akármilyen szervezet, akármilyen civil szervezet, vagy akármilyen hivatalos szervezet. Igen. Ezen kívül van benne egy bejelentő, ami egy nagy újdonság egyébként, mert gyakorlatilag 2-3 kattintással az út járdahibától elkezdve a közvilágítási hibáig, illegális hulladék, fa, lombok, növényzet probléma, elhagyott jármű, csapadékvíz, árok, csatorna probléma, elhullott állat, tehát az összes olyan közérdekű bejelentést így gyakorlatilag 2 kattintással és egy fotóval meg lehet tenni, ami a honlapon egyébként nem volt még ez így összeszedett, igen, felületként.
1: Tehát interaktívabb a dolog, mondhatni.
2: Így van, és ráadásul a közterületfelügyelethez van ez bekötve. Ők osztályozzák, hogy ki melyik feladat, ki ez mi tartozik.
1: Persze, nyilván, igen.
2: És folyamatosan ellenőrizhető is, hogy hol járunk a probléma megoldásában. Tehát a bejelentő meg tudja nézni, hogy na, ez most hol tart ez a probléma.
1: Nem mindegy.
2: És az intézkedést végző, ő pedig visszajelzést kell, hogy küldjön, amikor valamilyen részállapot van, vagy amikor teljesen megoldotta a problémát.
1: Most ilyenkor mi van? Most ehhez föl kellett venni 1-2-3 embert még pluszban, vagy az adott stáb, a CTV stábja ezt tudja kezelni?
2: Hát az az igazság, hogy ez úgy működik, mint minden ebben a városban, hogy van egy plusz munka, csináljátok meg, és mi megcsináljuk.
1: Igen.
2: Tehát gyakorlatilag nem vettünk föl külön embert, beosztás szerint két ember, Kaszakata és Szokolai Attila felváltva töltögeti az appot, különböző dolgokban én is besegítek, de nagyjából így néz ki, úgyhogy nem, természetesen nem vettünk föl rá külön embert, mert nem is volt rá semmiféle külön forrásunk.
1: Igen, igen, de ők akkor el tudják ezt a feladatot látni nyilván.
2: Mondhatjuk kénytelennek.
1: Igen, igen, igen, igen, de ez nagyon hasznos, és egyrészt szerintem azért lehet, hogy ez használ a tévének is, nem? A tévé ismertségének is.
2: Hát, jó, mint a, biztosan.
1: Nem, mintha nem ismernék a CTV-t, de ettől függetlenül a lakosság és a tévé kapcsolatát ez szorosabbá is teheti.
2: Hát teheti egyébként, a tévéműsor is nézhető rajta abszolút online-ba. Aha. Egyébként, ami nagyon fontos funkció még szerintem rajta, hogy van információk menüpont, ahol aztán mindenféle információ az önkormányzati hivatallal, hivatali ügyintézéssel, kultúrával, szórakozással, turizmussal kapcsolatos mindenféle információ elérhető rajta, megtalálhatóak a város gazdasági társaságai, és ami szerintem nagyon praktikus, hogy 2-3 kattintással gyakorlatilag eljutunk telefonszámokig, amit rögtön lehet hívni, nem kell külön beütögetni, tudunk e-mailt írni az e-mail címre, mert azok kis interaktívak, igen, vagy el tudunk a honlapjukra menni. Tehát ez szerintem egy praktikus és gyorsítja a dolgokat. Nem végeztünk mindennel, nyilván még egy csomó információt fel kell pakolni, de itt az ügyeletektől elkezdve az ügyeletes gyógyszertárakig
1: fontos, bizony, bizony.
2: Mindenféle telefonszám és elérhetőség megtalálható, és ami még szerintem nagy újdonság ebben, ez az úgynevezett okos térkép funkció, amivel...
1: Igen, ez mi is?
2: Hát gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy mondjuk a 2. számú fogorvosi körzet rendelője, az hol van pontosan, és 2 gombnyomással elindít egy navigációt, és elnavigál bennünket. Tehát nem csak a címet írja ki, nem csak a nyitvatartását, nem csak a telefonszámát, hanem el is tudunk navigálni, hogyha véletlenül nem tudjuk, hogy mi hol van.
1: Hát praktikus.
2: Igen, igen. Hát ez egyrészt nyilván inkább a turistáknak szól, mert azért a ceglédiek általában tudják, hogy hol van a fogorvosuk, meg általában tudják, hogy hol van a... De ha mondjuk azt mondom, hogy gyermekügyelet, nem biztos, hogy mindenkinek rögtön beugrik, hogy hol van.
1: Ha még eddig nem volt rá szüksége, persze. Igen. Tehát bármikor. Ezt folyamatosan kezelitek, folyamatosan mennek föl rá az információk, jönnek, mennek.
2: Így van,
1: és ez is fontos, hogy nem csak jönnek, hanem mennek is. És az emberek ezáltal tényleg, ez majdhogy nem egy ilyen másodlagos hivatalnak számít, ugye?
2: Hát igen, ez hosszú távon szerintem mindenféleképpen megkönnyíti az emberek dolgát. Úgyis mindenki mobiltelefonnal rohangál. Most gyakorlatilag mobiltelefonon készen kapja az információkat, tehát tényleg, ha a hírmondót el akarja olvasni, azt lehet tudja rajta olvasni, ha tévét akar nézni, tévét néz, ha hivatali ügyben érdeklődik, hogy mikor van ügyfélfogadás, hogy ki tud felhívni, akkor megvannak a telefonszámok, tehát szerintem elég okos kis applikáció ez.
1: Bizony. Ha én úgy gondolom, hogy szeretnék ehhez csatlakozni, mennyi dolgom van, ugye nem kell 3 egyetemet elvégezni ehhez, hogy tudjam használni.
2: Nem. Tehát ez ugye az androidos és az iPhone-os rendszeren is működik, és a webáruházakban lehet ezt megvenni, jobban van nem megvenni, mert megvenni nem kell, mert teljesen ingyenes. Meg kell keresni, vagy az Apple Store-ban, vagy a Google Play áruházban rá kell keresni, hogy Cegléd app, és akkor ott van, le kell tölteni, és már működik is. A bejelentés egyedül, ami e-mail címes regisztrációt igényel, pont azért, hogy ne legyenek kamu bejelentések, meg ne szórakozzon ezzel senki, tehát ez az egy, ami regisztrációt igényel. Egyébként csak letölti az ember, elindítja, és már működik is.
1: Igen. És már működik is?
2: Működik, abszolút.
1: Működik. Voltak már visszajelzések egyébként, valamiféle reakciók, vagy még azért barátkoznak vele a ceglédiek?
2: Barátkoznak, van e-mail címünk is, ahol várjuk a visszajelzéseket. Egyébként különböző intézmények már kértek javításukat, telefonszámba, címpontosítás, ezeket folyamatosan kijavítottuk. Egyébként, akit én hallottam, annak jó a visszajelzése ezzel kapcsolatban, mert tényleg ez nem versenyezni akar az összes honlappal, hanem itt az a fontos, hogy egy helyen ott van minden információ.
1: Tehát ez nem üti ki a Cegléd honlapot?
2: Nem, sőt, hát nem is szabad, hogy kiüsse. Hát mondjuk azt a honlapot, az gyakorlatilag kiüti, mert az igazából nem egy modern és jól működő honlap, tehát most ezen is dolgoznak
1: kicsit már. Kicsit már idejét múlt.
2: Hát ezt nagyon-nagyon finoman fogalmaztam meg.
1: Igen.
2: De egyébként, tehát nem

0: vagy stb.
1: Hát, hanem... Vagy legalábbis nem kétszer-háromszor, hanem meg tudja az ember nézni, vagy tud előre egy időpontot egyeztetni, vagy be tud jelentkezni, de ugyanúgy rajta vannak a NAV-os telefonszámok, a különböző kormányhivataloknak a számai, tehát hogy igyekeztünk meg ezen túl is igyekszünk mindent felpakolni rá.
0: Igen, igen. Na, akkor vegyük át még egyszer a leckét. Valaki úgy dönt, hogy na, ez neki tetszik, és szeretne hozzá csatlakozni, előkapja az okostelefonját, hát ma már Bodri kutyának is van okostelefonja, gyakorlatilag az
1: országban. És Facebook identitása is.
0: Igen. Na, mi a teendője ilyenkor?
1: Tehát bele kell menni az ikonoknál vagy a Google Play áruházba, vagy pedig az Apple Store-ba, tehát ahol alkalmazásokat lehet vásárolni. Ezt nem vásárolni kell, ezt csak meg kell keresni, be kell
0: és
1: írni.
0: És ingyenes
1: teljesen. Ingyenes, be kell írni a keresőbe, hogy Cegléd app, és akkor onnantól kiadja a Cegléd applikációt, le kell tölteni, és el kell indítani.
0: És ez működik. És ha én akarok valamit, azt már eddig megértettem, hogyha én akarok valamit, akkor kapcsolatba tudok lépni a különféle szervekkel, stb. Valaki mondjuk egy civil szervezet, egy újabb civil szervezet be akar lépni ebbe az egész történetbe, megteheti?
1: Persze, hát azért is van megadva az információk legvégén e-mail cím, hogy bárkinek bármilyen ötlete, bármilyen elképzelése van, akkor jelezze nekünk e-mailbe, és akkor meglátjuk, hogy tudjuk megoldani. Tehát civil szervezetek, egyházak most is fent vannak, de biztos, hogy nincs fent mind. Tehát, hogy ezt mindenkinek ellenőriznie kell a saját magáét,
0: igen,
1: hogy ő szerepel-e rajta, ha szeretné, akkor írja meg, és akkor innentől működhet a dolog. Egyébként van ebben még lehetőség, mert ugyanígy föl lehet pakolni egy idő után a boltokat, ugyanígy föl lehet pakolni a vendéglátóhelyeket, de ez idő kérdése. Most az volt a lényeg, hogy az alapinformációk legyenek fent, az működjön viszonylag stabilan, aztán utána meglátjuk, hogy merre fejlesztünk tovább.
0: Fó, hát ez egy izgalmas történet lesz, én azt hiszem, de hát ez nem is tudom, hogy ez a jelen, vagy már a jövő.
1: Hát ez most már a jelen, szerencsére Cegléden is.
0: Igen, igen. Tehát megvan a Cegléd appot, hogyha megkeresik, nagyon sokat tudnak segíteni magukon is, és szerintem egyébként a hivatalok szempontjából is egyszerűbb így, ugye, hogyha nem 680-an állnak ott sorban, hanem szépen mindenki be tud jelentkezni, és időről időre megjelennek ott majd a kuncsaftok is.
1: Így van, szerintem egyszerűsít mindent.
0: Igen. No, hát ha ezzel kapcsolatban lesznek még új információk, azokat is nagyon szívesen várjuk tőletek, mert azt hiszem, hogy lehet, hogy ilyen szempontból is, tehát tévés szempontból sem lesz ez rossz, mert olyan információkhoz juthattok, amik esetleg érdekes tévés anyagok szülőanyjai lehetnek majdnem.
1: Persze, abszolút.
0: Ez is benne van. Hát Zsolt, én nagyon szépen köszönöm akkor a
1: tájékoztatást.
0: Hát él már a Cegléd app, tessék erre akkor kicsit ráfigyelni, aki szeretné kicsit leegyszerűsíteni az életét, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget tud kapni ebből, ugye?
1: Én nagyon remélem.
0: Mindezt pedig tehát a Ceglédi Városi Televízió működteti, az ügyvezető főszerkesztővel, Papp Zsolttal beszélgettünk az elmúlt percekben. Hát akkor jó munkát, és várjuk majd a visszajelzéseket, majd lehet, hogy időről időről visszatérünk majd erre a témára.
1: Rendben, köszönöm szépen.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Despacito.
1: Bizony, bizony, már csak egyetlen dalocska fér ide ebbe az órába, a keddesti beszélgetős műsor második órájába. Ez legyen a Soulwave miattad című 2023-as dala. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és természetesen számítok rá holnap is. Holnap is igyekszem majd izgalmas, érdekes anyagokkal szolgálni önöknek így 6 és 8 óra között, és most pedig átpasszolom a műsorvezetés lehetőségét Vörös Nándinak, hogy rádiózzanak vele tovább itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, minden jót, viszont hallásra!
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!
3: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágok elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Ceglét hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort. És már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, így az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van az első. Egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos, nyúlós állaggal és brutál megosztó szaggal, nagyon egészséges amúgy, írta nekünk egy kedves hallgató. Elég sok ragacsos nyúlós étel van ott Ázsia környékén, de hát igen, hogyha már a szaga rossz valaminek, a duriánnál jött ez elő az előző adásban, akkor úgy nehezebben kóstolja meg az ember, nehéz elválasztani az ízlelést és a szaglást egymástól. Egy másik hallgató azt írta, hogy szilvaleves volt az ebéd a koleszmenzán, a csajszi, aki mellettem ült, nézi, szilva mag van a levesben, kiszedte kanállal, akkor láttuk, hogy nem szilva mag volt, hanem egy óriási csótány. Na hát igen, ez hasonló az én történetemhez, amit egyébként elmeséltem az előző adásban. Én pedig egy ilyen, hát boltban is megvehető ilyen meggyes pitét, ilyen sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy Szent János, nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az. Maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére. Kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha önnek is van olyan étel, amit megkóstolt, és nem volt annyira kedvére való, küldj el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

az ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók. Föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat 0635 92 92-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam bele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlett. Szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban. Téli esítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a cappuccinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is, hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával. Ilyen például, meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az úgy az a szag és ízélmény egyben az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azzal a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne. A mai adásunkra minden étel, amibe bogár került, az meg van bogarasodva. És mi is meg vagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint volt ott minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezekből a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért óvik környékén, hogy

0: A poloskás menzás teja életre szóló élmény, írja nekünk Anikó, és hát igaza van. Nem véletlenül küldte ezt nekünk, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. Már új üzenetek is vannak, ezekből is érkezik mindjárt néhány, de még bent maradtak is, hiszen az előző adásból megmaradt üzenetekkel kezdtünk. Ezekkel folytatjuk, de ön is elküldeni ezt megteheti a 0635-92-92-5-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Kínai halleves, pedig szeretem a halat, de ez, és három pont a végén, ezt Orsi küldte nekünk, nem kóstoltam még, és lehet, hogy nem is fogom, köszönöm szépen a tanácsot. Chipsben volt egy megsütött fülbemászó, sajnos későn vettem észre. Van még egy chipses történetünk, beleesett egy töltet, egy cigi töltet, csak nem mondom a márkát, a chipses zacskóba, csak akkor vettem észre, mikor már szétrágtam. Ez Dominik küldte nekünk. Hát ez kellemetlen, ez kellemetlen. Az első is, a megsütött fülbemászó is nekem nagyon kellemetlen. Minden esetre csak óvatosan a chipszekkel. És egyébként igen, megvan az esély, hogy belekerülhet, ráírják, hogy mogyorót, esetleg mókuskát, ilyesmit tartalmazhat, de azért egy fülbemászóra kiszámít. Az meg más, mikor tejtett bele a dolgokat. Én Kínában ettem mindent. Bambuszpatkány, sem, hernyó, skorpió, büdös tofu, durián, az utóbbi kettőt amúgy kifejezetten szerettem is. Igen, ezt mondtuk az elején, hogyha az ízélményt a szaglástól el lehet különíteni, akkor a tofuval sincs baj, még ha büdös is, vagy a pápusztai sajttal, de ilyen a durián főleg, ami hát úgy védekezik a környezetében lévő állatoktól, hogy büdös, ezért hát, ha nem eszik meg, de vagyunk mi emberek, akik úgy döntöttek, hogy bármilyen büdös is, akkor is megesszük, és így felfedeztük, hogy a durián egyébként finom, hogyha a szagélménytől el tudunk vonatkoztatni. Egy névtelen üzenetben csak annyi, hogy gyerekkoromban bogarat ettem a kertben, elég sokszor. Hát akkor még valószínűleg nem undorodtál tőle, de ez szerintem az évek alatt megváltozhatott már, hogyha elküldted nekünk ezt az üzenetet, mert azért a bogárevés szerintem ma már legalábbis nem a hobbid. Citromnádas csilis, sült csótány, szép nagy, előtte beetették ropogósra sütött szöcskével, tücsökkel, na ez szaftos volt, írja nekünk Nóri. Hát egészségedre, én most nem vagyok éhes. Köszönöm. Egyszer ittam kakaót ilyen Nesquik porból, nem annyira figyeltem oda, mikor csináltam, és mikor ittam, elkezdtem benne darabkákat érezni. Egy idő után elmentem leszűrni, hogy mi az Isten lehet ez. Tele volt lisztkukaccal, picikkel és nagyokkal is, utána szerintem évekig nem ittam kakaót. Igen, és az olyan rossz pedig nem a kakaó hibás, hanem valószínűleg mi néztük be ezt a dolgot, jobban is figyelhettünk volna, vagy ilyesmi, és akkor megmaradna ez az élmény. Bár lehet, hogy akkor sem ittál volna, ha nem iszol bele, csak meglátod őket, ki tudja. Kedves hallgatók, hogyha önnek is van ilyen, hát mondjuk úgy undi élménye, étellel vagy itallal kapcsolatban, azt elküldheti nekünk a 0635-92-92-5-ös SMS számra, esetleg e-mailezhet a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Köszönjük!
1: Információk első kézből! Ceglid Rádió, a közös ismerő!

0: Kedves hallgatók, folytatjuk adásunkat, amelyben undorító ételekről beszélgetünk, már hogy annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Nem feltétlen azokra gondolunk, amikor valamit összefogtak valamivel, vagy belepottyant a kajába valami, hanem kulturális érdekességekre is, mint a rántott angolna. Ezt egyébként Márk írta nekünk, ennyi szerepel csak az üzenetben. Igen, nem ettem még rántott angolnát, és ezek szerint neked sem volt a kedvenced. Egy másik üzenet, általános és is barátnőmmel és a szüleivel nyaraltam Horvátba. Az anyja holt komolyan gondolta, hogy kecsapos tésztát főzött, és azt kellett enni a tengerparton. Én azt a 10 éves fejemmel nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Anyám mindig tudott főzni szerencsére. Egyébként én is hallottam már olyan családokra, akiknél bevett szokás a kecsapos tészta. Tulajdonképpen egy ilyen low budget bolonyai, vagy nem is tudom, Arábiát a tészta, és hát nem a kedvencem, megmondom őszintén, de ezek szerint van ilyen, és valakinek szerencsés, hogyha ez volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, azért köszönjük az üzenetet. Tatár beefsteak, ezt írja nekem valaki, nem derült ki, hogy úr vagy hölgy, vagy hogy miért pont ezt írta, én nagyon szeretem, hogyha van lehetőség, akkor mindig eszek belőle, de azt megértem, hogy a nyers marha hús az nem feltétlenül jó mindenkinek, de szerintem nagyon jó kaja. Brazíliában armadillót a kisfaluban, ez nagy megtiszteltetésnek számít, ha a vendég ilyet kap, lehetett kapni a boltban, mint a kopasztott csirkét. Ennek utána kell nézni, hogy mi is, már pedig nekem van brazil ismerősöm, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy mi ez pontosan, és hogyha ő magyarázza, az biztos autentikusabb lesz egy kicsivel, mint hogyha utána keresek, de azt is meg fogom tenni azért. Gyerekkoromban anyukám minden reggel főzött le teát. Azt vittük suliba öcsémmel, kis flakonban. Egyszer pont esi előtt kortyoltam egy nagyot, éreztem, valami darabok vannak benne, gondoltam biztos gyümölcs darabka, vagy mit tudom én. Elkezdtem kicsit rácságatni, de olyan hihetetlenül borzalmas volt, hogy egyből kiköptem. Akkor láttam, hogy néhány légy úszkál benne, egy ideig nem is mertem teát inni. Hát igen, ezek a kellemetlen élmények egy életre el tudják venni az ember kedvét attól a valamitől. Engem egyszer egy ismerősöm kínált meg teával, és nem tudom mióta lehetett ott, de már penészes volt a tea teteje. És ahogy láttam, hogy így is ki akarná önteni, hát lehet, hogy nem vette észre, volt egy ilyen fedő a kancsom. Mondtam, hogy nem is vagyok szomjas, inkább majd később iszok valamit. Úgyhogy nem, hát az is rossz lett volna egy penészes teát megkóstolni. Két sztorit ír nekünk a következő hallgató. Egy, azt hiszem, hogy avas csoki lehetett, kb. 15 éves volt, és olyan picikét, nem nagyon túlpörkölt, földi mogyorós csokis íze volt, pedig nem is volt benne mogyoró. Ez kellemetlen. És a második húsos keksz, a dobozra az is rá volt írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas, meg hogy kutya eledel, de azért fogyott belőle, írja nekünk Máté. Én csak azt tudom mondani, hogy egészségetekre, és aki még bírja, az tartson velünk a második órában is, folytatjuk majd ugyanezt a témát. Ugyanis a következő órában is visszatér a Cegléd hangja, és a hírek, valamint a zenék után újra itt vagyunk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben ugyanaz a téma, ami már egyébként is ismerős lehet. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám, vagy van ez e-mail címünk is, a kívánság@ceglirádió.hu. Itt is megírhatják nekünk azokat az ételeket, amit vagy nem akartok megkóstolni, vagy nagyon is kíváncsiak voltak, de kár volt, hogy megtették. Bármi ilyen sztori jöhet, és még mindig vannak üzeneteink a legelső adásból, meg rengeteg új, úgyhogy most egy újjal megyünk tovább. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy valaki hozott sült lisztkukacot, leginkább olyan állaga volt, mintha a pisztácia belseje lenne, puha héjat etted volna, csak talán még ropogósabb, nem is volt annyira rossz, de igazából jó se, küldte nekünk Viktória. Egy másik hallgató azt írja, hogy bármilyen hal, hüllő, egyéb csúszomászó kétéltű, mondjuk én csak a halat kóstoltam kétszer, mindkétszer kihánytam 5 percen belül, a többi meg nekem egy kutya, ezt Nati küldte. Hát igen, hogyha már a haltól is rosszul vagy, akkor azt hiszem, hogy tényleg ne kóstolj hüllőt és csúszomászót, nem lesz a te világod semmiképpen. És igen, mondjuk apukám is olyan, aki így a halat sem igazán eszi meg. Valamiért embereknek vagy embertípusoknak ez nem jön át. Engem kifejezetten érdekelne, hogy a halban mi az, ami nem ízlik, vagy kifejezetten undorító. Nincs erős szaga, sem pikáns íze, talán az lehet idegen, hogy réteges a húsa. Én imádom, bármikor meg tudnám enni, persze nem minden formában, nem is igazán ismerek olyat, hogy valaki ne szeretné. Mindig meglepő, ha olyat olvasok, vagy hallok, hogy valakinek ennyire nem jön be. Hát ez azért érdekes, mert nem csak apukám, a párom is ilyen. És igen, korábban már volt szó a halról, valószínűleg erre reagált a kedves hallgató. Nem tudom, hogy miért nem jön be az embereknek, de igen, amúgy szerintem van szaga, sőt, főleg, hogyha a folyami halakkal találkozik először az ember, annak igencsak erős szaga van, még olyankor is, amikor még csak kifogtad a vízből, és szerintem feldolgozás után is érezni a szagát, úgyhogy nem mondanám, hogy nincs, minden esetre most nem erről van szó, hanem az undi ételekről, úgyhogy megyünk is tovább egy másik üzenettel, téli szalámival töltött palacsinta, saját ötlet volt, hamar megbántam. Egyébként nem hangzik rosszul, hogyha valaki ismeri Tóth Barbit, már hogy így nem csak a rádióból, hanem személyesen is, akkor tudjuk, hogy ő a palacsintát nem feltétlen csak édesen eszi. Téli szalámeset nem hiszem, hogy csinált volna, de sajtos tejfölöset rendszeresen szokott, és tényleg tök finom. Egyébként csak kicsit át kell állítani az ember agyát. A jutóró egy szelet parizerbe keverve, majd jóféle akácmézbe mártogatva, isteni finom, írja nekünk a kedves hallgató, szerintem ez irónia lesz. Minden esetre azért köszönjük. Gomba. Tudom, hogy izgalmasabbat vártatok, de nem szoktam poloskát enni, ellenben a gomba undorító. Nagyon szépen köszönjük ezt a véleményt is. Én szeretem a gombát is, de van például a szalonnát meg nem. Úgyhogy nekem bárki adhat szalonnát, én azt nem fogom elfogadni, vagy nem fogom szeretni, és sokan mondhatják azt, hogy én vagyok a fura, de nekem akkor is undorító a szalonna állaga, még talán a császár szalonnát úgy, hogy meg tudom enni, vagy a békönt, de semmi mást, sajnos. Ez van, a szüleim sem értik, de így alakult. Kedves hallgatók, undorító ételeket várunk a folytatásban is, ha volt valami undorító, amit ettek, kóstoltak, bárhol a világon, küldjék el nekünk, nem az ételt, hanem az üzenetet, 0635 925 925-ös. Ceglét Rádió 92.5.

0: is marad.
1: Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, ezzel foglalkozik a mai Ceglit hangja is. Azért mondom, hogy ismereti korábbi adásban már foglalkoztunk ezzel a témával, de most már csak új üzeneteink vannak, és hát elég szép számmal érkeznek szerencsére. Az is elképzelhető, hogy ha nem is egy harmadik adást, de még valamikor egy folytatást majd valamilyen szempontból kaphat ez a téma, mert elég népszerűnek tűnik. Kisgyerekként mamáiknál megkóstoltam a disznónak szánt ízesített, talán epres tápot, úgy emlékszem finom volt, ez Kristóf küldte nekünk, egészségedre, az előző adásban meg sokan kóstoltak cica és kutya tápokat, ott is azt mondom, hogy egészségükre. Gyerekként kukacos cseresznye, felnőttként sült kukacos hekk és fáradt olajízű kebab. Fincsi Robert üzenetét olvastam fel. Valami fura kagylót a beleivel együtt egy kínai vacsorán, ropogott a homok a fogam alatt. Na igen, az a rossz, amikor megkóstolok, mondjuk én kaviárt ettem már, de nem vagyok egy nagy rajongója, valamiért például a sushit, azzal úgy vagyok, hogy néha tökre megkívánom, és akkor jól esik, de valamikor meg egyáltalán nem. Minden esetre, amikor nem tudom, hogy milyen ízre kell számítanom, és lehet, hogy azért, mert éppen egy kis homok van benne, ropog valami a fogam alatt, nekem az élményt el tudja rontani. Mindegy, milyen az íze, hogyha van olyan dolog, ami a számban nem működik jól, nem úgy reagál, nem tudom úgy rágni, akkor sajnos az onnantól nekem veszett fejsze. Friderikusz bogárevős epizód után haverommal 12-13 évesek lehettük, végigkóstoltuk az étlapot a határban. Szöcske, sáska, cserebogár. Miből lesz a cserebogár? Vagy hát miből nem lesz, hogyha ti föleszitek őket? Nem emlékszem erre az adásra, de azt viszont tudom, hogy többen emlegették már ezt, és a környezetemben is. Tehát valamiért nagyon mély nyomot hagyott ez az adás sokakban, és

0: teszem utána, írja nekünk MSM. Na igen, hát ez még tud olyan lenni, mint amikor a nyári szünet elején bent marad a szendvics a táskában, és szeptemberben kivesszük belőle. Na, az tud még hasonló lenni, de igen, velem is megtörtént már, hogy kicsit túl sokáig maradt egy víz, és azt hiszem az átlátszó is volt a kulacs, és szépen látszott, hogy megvan már algásodva így az egész. Úgyhogy igen, hát ezek kellemetlen dolgok, vagy a penész is ilyen. Főleg, hogyha üdítő vagy ilyesmi is volt benne, amiben van cukor, na, az kellemetlen tud lenni. Citromos fagyi. Egyszer ettem életemben, de többet biztosan nem fogok. Na azért, hogyha valamire nem számítottam ebben az adásban, az a citromos fagyi, de azért nagyon köszönjük Hangának, hogy elküldte. Én minden esetre szeretem a citromos fagyit, szerintem nagyon sokan szeretik. Anyukám, ha fagyit vesz, szinte biztos, hogy citromosat fog venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy valakinek ennyire nem ízlik, de teljesen meg tudom érteni, mert miért is kéne, hogy ízleljen, ízlődjön, hogy finom legyen bárkinek ugyanaz, ami másnak finom, úgyhogy az undorító ételekkel megyünk tovább, néhány zene után tartsanak velünk.
1: Ceglédrádió,

0: Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk, bár egy kicsit más választ adott a kedves hallgató, Peti küldte a következőt. Szerencsére pont nem kóstoltam meg. Viszont éppen sötétedett, és bementem a szobámba, majd pedig leültem. Csak úgy néztem magam elé a sötétben, később pedig éreztem, hogy van valami kemény a takaróban. Mondom, biztosan amerikai keksz, a tesóm ott hagyta, véletlenül. Elkezdtem fogdosni és megszagoltam, nem érzek semmit. Majd pedig arra gondoltam, megkóstolom, de akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy inkább fel kéne kapcsolni a lámpát. Hát, jól is tettem, mert a macska kőkemény kakiát csócsáltam volna meg. Péter, köszönjük az élmény beszámolót, és köszönjük, hogy nem kóstoltad meg végül. Többet észre, mint erővel. Nem tudom, hogy ez ide illik-e, de most inkább próbálok másra gondolni, úgyhogy hát ez van. Kb. Az összes édesvízi hal és a tepertő, ja, meg ettem fiskéket, is undorító volt. A fiskék az akkor halból készült süti lehet, vagy ilyen torta. Édesvízi hal és tepertőd, most a hal tepertőre gondolsz egyébként, vagy a bármilyen tepertő, csak azért, mert annyira halas témájú az üzenetet, hogy lehet, hogy csak a hal tepertőt nem szereted, és a simát meg igen, mindegy. Nem tudom mi az, de így írja a kedves hallgató, hogy tokiyaki. Mindenképpen meg akartam kóstolni Oszakában, de nem számítottam arra, hogy ennyire szar lesz. Bár lehet, hogy nem a legjobb helyen sikerült venni, de nagyon szenvedtem utána, 100 napos tojás, igen, pontosan olyan rossz ötlet, mint amilyennek nyugati szemmel tűnik. Nagyon jó megfogalmazás, na talán azt én is kihagynám a 100 napos tojást, de és valamiért mégis imádják. Sjurströmming, norvég erjesztett hal, aki nem ismeri, talál rengeteg videót róla, konkrét vegyi biológiai fegyver, már a szaga is az, de az ízlese sokkal jobb, szerintem biztos vallattak vele terroristákat Guantánamo-ban, írja a kedves hallgató, hát nem tudom, mi lehet a története, de ha létezik, akkor valószínűleg valaki valamiért mégiscsak szereti. Egyszer emlékszem, én nem tudtam még mi az a ruszli, de egyszer venni kellett nagyapámnak, és a boltban én egyszer nem találtam sehol, megkérdeztem, hogy van-e ruszli, mondták, hogy van, odaadták a kezembe, és láttam, hogy ezek a halacskák benne az üvegbe így néznek fölfelé, és citromos lében ott áznak, és fú, nagyon rossz érzés volt, hogy ilyet valaki önként meg akar enni, ráadásul ő pont az én nagyapám. Minden esetre megvettük neki, és nagyon örült. Hát most próbálom úgy kimondani, ahogy a kedves hallgató X-el leírta, de nagyon nehéz lesz. Tyúkszart. A baromfi udvaron felszeregettem és megnyalogattam. Ez rengeteg gyermek eredett története. Nekem ugyan nem, de volt olyan párom, aki gyerekkorában boldogan falta az ilyesmit, aztán persze rászóltak, hogy nem szabad. Azt mondják, hogy a mi gyerekkorunk, akik még mindent összeettünk, meg koszosak voltunk, meg mindent, az immunrendszerünket nagyon megerősítette. Aztán, hogy tényleg így van-e, azt nem tudom, de van egy ilyen mondás. Homokot. Imádtam, hogy ropog a fogam alatt, írja nekünk Szabolcs. Hát én nem imádom. Én, hogyha valami olyan van a számban, ami nem jó, akkor egyből rosszul tudok lenni. A kis unokaöcsém, Viktorka, öcsémnek a fia, ő csinálja azt, hogyha új íz vagy új állag kerül a szájába, most 2 éves, akkor így, ami egyből vagy kikapja a kezével, vagy egyből kiköpi maga elé, és kérdez, hogy ez mi, hogy hát ne, csak úgy nem verhetjük át, hogy bármit a szájába juttatunk, úgyhogy okos a gyerek, de nagyon sok mindent utána már második kóstolásra megszeret. Viszont homokot nem teszünk a szájába, és önök se tegyenek, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk akkor is.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, a témánk nem volt más, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és menjenek tovább az üzenetek. Gyerekkoromban éjszaka kimentem meginni a szörpöt, amit már előzőleg kitöltöttem, de nem kapcsoltam fel a villanyt, és éreztem, hogy ilyen fura íze van, meg mintha valami kis darabok lennének benne, hát nem belefulladtak a hangyák. Ez rossz, Laci üzenetét kaptuk meg. Igen, kikészítetted, felkészült voltál, csak arra nem, hogy a hangyák is megérzik, és belemásztak, aztán meg ott maradtak. És igen, eléggé el tudja rontani a hangya íz a málna szörpöt. Avabi, valami kajdló vagy csiga élve grillezve, szerencsétlen még forgolódik, ahogy fő a páncéljában. Az éneket nagyon nem szeretem, és nem is tudom, hogy miért akarnak emberek ilyet megenni. Jó, azt tudom, ugye, ha belegondolunk abba, hogy miért így dolgozzuk fel a sertést disznóvágáskor, igazából az éhség meg a hiány miatt mindig minden részét meg kellett tanulni, megsütni a disznónak, és ez tulajdonképpen a magyar szerintem tökéletesen kísérletezte, hogy milyen részéből mit lehet csinálni, és tök finom ételek lettek belőle. Szóval igen, van az az éhínség, amikor kénytelenek vagyunk mindent megenni, de ez nekem akkor sem fér bele, mikor egy élő állatot, vagy mikor mi választhatjuk ki azt a homárt, amit kiemelnek ott a szemünk láttára. Kinek jó az, hogy az a szegény homár ott aztán, na mindegy, én nem szeretem az ilyesmit, de sokan mégis, sajnos. Mongol barátnőm járt otthon és hozott kumiszt, ami már édességnek volt elkészítve, drazsészerű volt és borzalmas, Kínában többször akart meggyőzni, hogy az ottani partner, hogy egyek mindenféle kövér kukacot, mert nagyon élvezték, hogy szó szerint zöldre vált a fejem. Egyébként ez vicces szerintem. Tengeri sün. Tudni kell, ha egy ázsiai annyit mond egy kajára, hogy egészséges, az az egyik legundorítóbb dolog lesz, amit valaha eszel, mivel semmi jót, de tényleg semmi jót nem tud róla mondani, az egészségesben is kételkedek. Egyébként ezt Anett küldte nekünk, és végig is valahol értem. Nem tudom, hogy néhány dolgot miért fogyasztanak, de tulajdonképpen ezért készült el a műsor, hogy ilyen dolgokat olvassunk, és most végül is örülnöm kéne, hogy ennyi jó üzenetet kaptunk. Minden esetre menjünk még tovább. Vettem egy iced tea-t, amiben egy nagy karika penész volt. Miután megittam az egészet és belenéztem az üres üvegbe, esett le, hogy van benne valami szokatlan. Amúgy nem is vettem volna észre. Jászmin küldte ezt nekünk, és végül egy rövid üzenet Zoltántól. Fermentált cápahús Izlandom. Hát akkor azt hiszem, hogy fejezzük be a mai adást, kedves hallgatók. Hogyha még van üzenet, vagy elküldték, vagy valamit, de nem került be az adásba, akkor ne lepődjenek meg, majd még egy olyan adást csinálunk ezzel kapcsolatban, amikor ilyen megmaradt kérdések óráját tartunk, és ott mindenki sorra kerül, de egy biztos, hogy ez nem a holnapi napon lesz, úgyhogy holnap mindenképpen valamivel más adással készülünk, és tartsanak akkor is a Ceglét hangjával, Vörös Nelli pedig megköszöni megtisztelő figyelmüket. Jövök holnap is egy másik témával, de önök is tartsanak velünk, és maradjanak a Cegléd Rádióval. Viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadó vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Utolsó előtti részéhez érkezik a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének sorozat. Május 13-án várják az érdeklődőket Somos Gyula képzőművész előadására a Városi Könyvtárba. 17 órakor kezdődik az előadás. Az ötödik rész címe a Japán Sellő. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A belépés ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Fiam Piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratórium elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítása nem

0: Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg.
1: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: mást. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/SEOS/futókoröknapja oldalon lehet. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. A rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Utolsó előtti részéhez érkezik a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének sorozat. Május 13-án várják az érdeklődőket Somos Gyula képzőművész előadására a Városi Könyvtárba. 17 órakor kezdődik az előadás. Az ötödik rész címe A japán sellő. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A belépés ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a fiatal alkotók műhelyében. Természetesen művészet ezzel

0: Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától.
1: Szeglédrá!

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai

0: várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóbár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/szeosz/futókoroknapja oldalon lehet. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: beindulunk. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadó vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol